Joan Tower fanfárja hangzott el a Bielszala Turné szimfonikus zenekar előadásában. A mű cím egyébként nem egyszerűen a női nemet hangsúlyozza, hanem azokat az embereket ünnepli, akik bátorságukkal, önállóságukkal kiemelkednek a többiek közül. Most Erich Wolfgang Korngold D-dur hegedű versenye szól.

Kongold D-dur hegedű versenyét Liza Ferstmann szólójával hallottuk. A zeneszerző Max Reinhardt filmrendező kérésére a náci rezsim előretörése miatt Amerikába, Hollywoodba költözött, és ott filmzenéket kezdett írni. A hegedű művésznő ráadást is adott, ez Fritz Kreisler zenéje volt.

Fritz Kreisler recitativo és scherzo caprice című zeneművét játszotta Liza Ferstmann. Florence Price afroamerikai zeneszerző hölgy, aki történelmet írt, ő lett az első afroamerikai nő, akinek szimfóniáját a Chicagói Szimfonikus Zenekar bemutatta. 4 népdal feldolgozását hallgatjuk meg.

Peter Stanley Martin átdolgozásában hallottuk Florence Price négy népdalát. Price 1953-ban bekövetkezett halála után a munkássága teljesen a feledés homályába merült, 2009-ben bukkantak rá archívumokra, és abban találták meg a műveit. Duke Ellington muzsikája következik, a három fekete király.

Duke Ellington a Három fekete király című zeneművét játszotta a B.L. Szalatorni szimfonikus zenekar, vezényelt François López Ferrer. Erich Wolfgang Korngold leghíresebb operája a Holtváros, ezzel robbant be a köztudatba. Ebből a műből halljuk most Fritz áriáját a dalmű második felvonásából. Alexander Nohr énekel.

Korngold a Holtváros című operájából az áriát Alexander Nór és a Norvég Rádió zenekar szólaltatta meg, vezényelt Petr Popelka. Korngold 17 évesen már két operát írt, és az 1920-ban bemutatott Holtváros című operájából zeneszerző hírneve a csúcsra ért. Most ismét Kreisler zenéje szól.

Fritz Kreisler La Gitana című zeneművét Tobias Ringborg és Anders Kirström előadásában hallottuk. Ez a komponista Bécsben született, aztán Amerikába települt. Csoda gyerekként már 3 évesen Kottát olvasott, az első hegedűleckét pedig apjától kapta. Weber híres zeneműve következik, felhívás keringőre.

Felhívás keringőre. Weber zongora darabját hallottuk. Arthur Schnabel zongorázott egy 1905-ös felvételről. Egykori kedves tanárom Hernádi Lajos mesélt a zongora művészről nekem sokat, hiszen ő Schnabel növendéke volt. Most Gustav Mahler dalciklusát halljuk, a fiú csodakürtjét.

A Fiú csodakürtje dalciklus hangzott el Gustav Mahler zenéje, Andor Éva, Sólyom Nagy Sándor és Fellegi Ádám előadásában. Mahler, ahol dolgozott, működött, mindenütt fellendítette a zenélés és az előadások színvonalát, hatalmas odaadással érvényesítette a művek lényegét, és ezt az odaadást megkövetelte a zenészeitől is. 4 óra van.

Johann Sebastian Bachnak lényegében két helyen, Weimarban, illetve Lipcsében volt alkalma és oka kantáták sorozatos írására. Weimarban különösen az 1714. évi koncertmesteri kinevezést tette kötelességévé a kantáták komponálását. Tudjuk, hogy életében nem mozdult ki hazájából, de mindig nagyon követte a világ eseményeit, számon tartotta minden tehetség felbukkanását. Corelli művei lázba hozták. 21. kantátáját hallgatjuk meg. Ich hatte viel Bekümmernis. Az énekes szólistákat, a Collegium Vocale Gent együtteseit Philipp Herre végevezényli.

Bach 21. kantátáját hallottuk. Előadta Hanna Blazsikova, Thomas Hobbes, Peter Kohl és a Vokale Gent vezényelt Philipp Herrevége. A Jézusban megtalálható biztonság elérésének nehézségéről szól egyébként ez a Bach kantáta. Most Robert Schumann humoreszkjét játsza Iveta Irka.

Schumann opuszusas B-dur humoreszkjét Ivetta Irka adta elő. Ahogy hallhatták, szó nincs itt humorról. A Schumann legbensőbb valóját, csodálatos egyéniségét ismerhettük meg. Különleges miniatűr világ, sok kis gyöngyszem sorjázik ebben a műben is egymás után. Most hallgassuk meg Peter Warlock szerenádját.

Peter Warlock szerenádját a Manitoba Kamara zenekar adta elő. Ez a mű egyébként Frederick Delius 60. születésnapjára készült. Warlockot John Dowland kései utódának tekintették Angliában, hiszen ő az Erzsébet-kor nagy szakértője, kitűnő zenetudós is volt. Egy ismeretlen szerző középkori szüttye következik.

egy ismeretlen zeneszerző középkori szitjét adta elő Boletter Hüd és az Alfa együttes. Franz Schreker szkercójával folytatjuk a zenélést, a Lucerni Fesztivál vonósok játszanak majd. A komponista operáiban mindig megjelenik valamilyen izgatóan erotikus jelenet, de az alkotásaiban is a szín orgiára törekedett.

Daniel Dutz vezényletével játszották a Lucerni Fesztivál vonosai Franz Schrecker szkercóját. A zeneszerző egyik nagy érdeme, hogy ő alapította a bécsi filharmonikusok kórusát. William Byrdöt a Tudor-kori egyházi zene atyaként emlegetik, nagyon nagy zeneszerző volt, most az ő variációját halljuk.

William Byrd csemboló darabját, egy variációt játszott Stefan Trajanov. Arcangelo Corelli D-moll templomi szonátája következik. Az első hangversenyekre nem a koncerttermekben került sor, hanem vagy magánszalonokban, vagy templomokban, és így alakult ki a kamara szonáta, illetve a templomi szonáta.

Arcangelo Corelli D-moll templomi szonátáját a Camerata Tallinn adta elő. Cerny 15 évesen elismert pedagógusnak számított, 1791-ben született, és tanára volt Beethovennek, 3 évig oktatta őt. Gyászindulót hallunk Beethoven halálára.

José Gallardo játszotta Carcerni zongoradarabját, gyászinduló Beethoven halálára. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Johann Severin Svensson, G-dur románca lesz, amiben a szólót Julia Fischer játsza. Én pedig elköszönök Katona Márta és Szabó Péter nevében is, Németh Attilát hallották.

0: A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét. Országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikia György, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Még erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi vasmegyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt korábban nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, az integritás hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a miskolci járási ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a szegedi fellebbviteli főügyészség kirendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul, a pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Muzsikus Legendák adásában Vázsonyi Bálint zongoraművész, újságíró életét és munkásságát idézzük fel.
2: A paprika és a szalámi mellett a lírai költészet és a zene a büszkeségünk. Ez utóbbi párból a zene exportálható, a költészet alig.
1: Muzsikus Legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Ma 19:35-kor. A Bartók Rádióban.

0: 23. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Ede és Kálmán nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Ede az Edward német rövidüléséből önállósult, a Kálmán pedig török-magyar eredetű, jelentése maradék. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló@rádió.hu címre tudnak küldeni. A zenehallgatást ma trombita szóval kezdjük. Francesco Araya neve ma már ritkán kerülő, pedig fontos szerepet játszott az orosz opera játszás történetében. A nápolyi zeneszerző hosszú éveken át a szentpétervári cári udvarban dolgozott. Berenice című operája még ezt megelőzően 1730-ban született. Most egyik áriája következik, énekhang helyett, ahogy mondtam, trombitán. Pálfalvi Tamás és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában.

Francesco Arreia Berenice című áriáját Pál Favi Tamás játszotta trombitán a Liszt Ferenc kamarazenekarral. Most Norvégia felé indulunk. Edvard Grieg mindössze 25 éves volt, amikor 1868-ban megírta Ámol zongora versenyét. A fináléban különösen erősen jelenik meg a norvég népzene világa. A fő téma a Halling nevű népi tánc ritmusát idézi, a vad, sodró zene közepén pedig egyszer csak a lírai fuvola szóló teremt majd nyugalmat. A zongoránál Elizabeth Leonskaja, a Lucerni Szimfonikus Zenekart Michael Zanderling vezényli.

Edvard Grieg álmos zongora versenyének harmadik tételét játszotta Elizabeth Leonskaja a Lucerni szimfonikus zenekarral. A karmester Mihály Zanderling volt. Most Mozart következik, méghozzá a 16 éves Mozart. 1772 első hónapjaiban Salzburgban írta B-dur divertimentóját. A háromtételes mű felépítése szokatlan, hiszen nem gyors, hanem lassú tétellel, andantéval kezdődik, utána viszont már nincs megállás. Két eleven, allegro, vagyis gyors tétel követi egymást. Mi is ezt a két zárótételt halljuk a Kamerata Salzburgtól, Vég Sándor vezényletével.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 137-es köhül jegyzékszámú B-dur divertimentójának második és harmadik téterét játszotta a Kamerát a Salzburg V. Sándor vezényletével. Egy perc elmúlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Október 13-án ma van az áttétes mellrák világnapja, a trombózis világnapja és a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja, bár ez utóbbi nyilván nem egyszerű feladat az emberiség számára. Isten éltesse Korbuj Péter, színész, rádióbemondó TV műsorvezetőt, ma lett 80 éves. És Ray Brown, amerikai jazzbőgős, a hangszer ikonikus mestere pedig pontosan 100 évvel ezelőtt született Pittsburghben, Pennsylvániában. Folytatjuk most a zenehallgatást Hubay Jenő a Képe előtt című kompozíciójával. Bársony Péter mélyhegedűn, Gulyás Márta zongorán játszik.

Kuba Jenő a képe előtt című kompozícióját játszotta Bársony Péter méhegedünk Gulyás Márta zongorán. Franz Schubert-től a Rosamunda kísérőzenéjéből a balettzene következik az első felvonásból, melyet a bécsi filharmonikusok szólaltatnak meg Ricardo Muti vezényletével.

Franz Schubert Rosamunda című kísérő zenéjéből hallották az első felvonás egy részletét, a balett zenét a bécsi filharmonikusok előadásában. A karmester Riccardo Muti volt. Egy közlekedési hír, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabányánál az 59-es és az 58-as kilométer között végeztek a tisztítási munkával. Itt korábban baleset volt, a külső sáv újra járható, a több kilométeres tolódás már feloszlóban van. Illetve portál táblának ütközött egy kamion az M0-as autó déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felől az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalára jelenleg nem lehet lekanyarodni, emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani, majd ott visszafordulni. Vezessenek óvatosan. Most Felix Mendelssohn Bartholdy E-dur Andante és Rondó Capricciózója hangzik el, előadja Cifra György zongorán.

Mendelssohn E-dur andante és rondó capricciózóján Cifra György tolmásolásában hallották. Az E-durból most E-mollba váltunk, Georg Philipp Emanuel, illetve Carl Philipp Emanuel Bach E-moll szimfóniájából hallgatjuk a második és harmadik tételt. Előadja a Berlini Régi Zene Akadémia.

Carl Philipp Emanuel Bach émol szimfóniájából hallgattuk a második és harmadik tételt a berlini Régi Zene Akadémia zenekarától. Befejezésül pedig Händel Ádúr koncertó grosszójából az első tétel az Andante szólal meg, előadja a St. Martin in the Fields kamarazenekar.

0: Handel Ádúr koncertó grosszójának első tételét játszotta a St. Martin in the Fields kamarazenekar. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Ma dönt az országgyűlés a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről.

0: Tehát arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben, a Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Már idén télen új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a magyar közútnál, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. 7 óra múlt 3 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerung Gábor és Szűcsapor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitoig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. Mereme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Pleszkán Frigyes virtuóz zongorajátékával.

0: A Pleszkán Trió lemeze az Éjszakai Jazz Klubban, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál továbbra is ifjabb Bazsinka József. Isten éltesse Ede és Kálmán nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük. Ebben az órában 7:30-kor a kulturális ajánló keretében hallhatnak majd interjút Ránki Dezsővel és Kovács János karmester, ugye ma este a Zeneakadémia nagy termében adnak koncertet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Erről hallhatunk egy kicsit bővebben, és egy múlva ma is lesz kinyerve a játék és muzsika 10 percben, közötte pedig rengeteg fantasztikus zene, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Kezdjük is a zenehallgatás Gioacchino Rossini Pruscino úr című operájában a Nyitánnyal, a Royal Philharmonicus zenekart Colin Davis vezényli.

Gioachino Rossini Bruschino úr című operájából a nyitányt játszott a Royal Philharmonicus zenekar Colin Davis vezényletével. Manuel de Falla, a Bűvös Szerelem című műve következik, a mű középpontjában Candela áll, aki halott szerelmének, akit halott szerelmének szelleme kísért, és nem engedi új életet kezdeni. A darab eredetileg 1915-ben született, később de Falla többször átdolgozta, és zongora változat is készült belőle. Most két rövid részlet következik, előbb a Lidérc fénydala, majd a Félelem dala. A zongoránál Alicia de la Rocha, aki különösen közel állt a spanyol zene világához.

Manuel de Falla a Bűvös szerelem című kompozíciójából hangzott el két tétel, a Lidérc fény, és utána pedig a Félelem dala, Alicia de la Rocha játszott zongorán. Most Joseph Haydn zenéjével folytatjuk, az Ádúr szimfóniája, a úgynevezett Párizsi szimfónia egyike, ez ugye numero 87-es, amelyeket az 1780-as évek közepén a francia főváros egyik rangos hangverseny társasága számára komponált. A 87-es sorszám kisé megtévesztő, ez készült el elsőként a hat közül 1785-ben. A fináléja pedig, ami most következik, egy ilyen igazi haydni zárótétel, könnyed, szellemes és állandóan mozog, vivace ugye a tempó megjelölés, és rendkívül sokoldalú zenész Leonard Bernstein vezényli ezen a felvételen a New York-i filharmonikus zenekart.

Ez volt Joseph Haydn numero 87-es A-dur szimfóniájának Vivace tétele. A New York-i Philharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényelte, aki egyébként különösen szerette Haydn zenéjét. Az egyik híres televíziós ifjúsági koncertjén éppen Haydn 88. szimfóniájával magyarázta el, mit is jelent a stílushű vagy korhű előadás. Először szándékosan túl romantikusan játszotta a New York-i Philharmonikusokkal a lassú tételt, majd leállította a zenekart, mondván, hogy ez ugyan lehet szép, de nem Haydn hangja, és szerinte egy jó zenekarnak nem saját hangzását kell minden szerzőre rá erőltetnie, hanem minden zeneszerző világához külön kell tudnia alkalmazkodni. Hát igen, ezek azért már komoly szintek. Most Robert Schumann F-dur vonós négyeséből hallunk egy tételt, ez a harmadik szkercó lesz a Melosz vonós négyestől.

Robert Schumann F-dur vonós négyesének harmadik szkercó tételét játszotta a Melos vonós négyes. Ugye ez a vonós négyes is abban az évben született Schumann életművében, amelyet a kamarazene évnek, kamarazene évének szoktak nevezni. 1842-ben, hiszen mindhárom opusz 41-es vonós négyesét ekkor írta, és a teljes sorozatot a barátjának, Felix Mendelssohnnak ajánlotta. Egy kedves hallgatónk írta nekünk, hogy ma van Barta Alfonz születésének évfordulója, tenorénekes, 1929. október 13-án született Madarason. Köszönjük szépen ezt az információt, hogy megosztotta velünk, valóban kimaradt az évfordulókból, egyébként 2013-ban hunyt el. Még egy zene, és utána kulturális ajánlóval folytatjuk. Georg Philipp Telemann F-moll koncertójának első tételét játssza Boldocki Gábor trombitán a Szimfónia Várszóviával, a hangversenymester Artur Gazzala.

0: Georg Philipp Telemann F-moll koncertójának első tételét Boldocki Gábor játszotta a Szinfónia Varsóviával, a hangverseny Mester Artur Gazzala volt. 7:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma este a Zeneakadémia nagy termében ad koncertet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. A szólista Ránki Dezső, aki Mozart A-dur zongora versenyét játsza, elsőként az ő gondolatait halljuk.
2: Az biztos, hogy Mozartnak ezt az egyik legtökéletesebb, ha nem a legtökéletesebb zongora versenye minden szempontból, és úgy felépítésben, karakterekben, hangvételben és hangszeres megoldásokban annyira hát megható és teljes egész élményét nyújtja. Nagyon érdekes benne, hogy azok közé, a néhány zongora versenyek közé tartozik, ahol ubó helyett klarinétot alkalmaz a zenekarban, ami egy külön mégyéni hangszínt ad az egésznek. Egyébként egy nagyon személyes élményen fűződik ehhez a zongora versenyhez, mert amikor legelőször játszottam ezt a Vigadóban, a Liszt Ferenc Kamara zenekarral, Róla Jánosékkal 1985. október 7-én, éppen azon az éjszakán született az első fiunk, és amikor készültünk a koncertre, akkor éppen elkezdődött a dolog, és koncerthelyszín helyett a kórházba mentünk, ahol megnyugtattak, hogy nyugodtan menjek el, játsszam el a koncertet, mert még van bőven idő, és amikor mások szerint én nem emlékszem egyáltalán az előadásra. Állítólag még soha ilyen gyorsan a harmadik tételt nem hallották, mint akkor velem, és tényleg eljátszottam, és utána éjszaka 2:30-kor megszületett Soma fiunk, 10 évvel később aztán Fülöp is, úgyhogy ez egy különösen kedves élményem még, ami hozzáfűződik.
0: Ránki Dezsőt hallottuk a 488-as köhögjegyzék számú A-dur, Mozart A-dur zongora versennyel kapcsolatban, aki ma este lép fel a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, és folytatjuk ezt a személyes hangvételt. A karmestert Kovács Jánost is mikrofon végre kapta Szeil Dénes kollégám, azt kérdezte tőle, hogy milyen együtt dolgozni Ránki Dezsővel.
3: Azt kell mondjam, hogy nála szelidebb lényt nem találtam még. Nagyon régi a kapcsolatunk, mert egy kicsivel fiatalabb nálam, de együtt jártunk főiskolára, és valami miatt elfogad engem, amit máig se értek, és igen sokat voltunk együtt, és az a metódus, hogy mindig fölhívom a felépés előtt egy héttel, és megkérdem, hogy Dedi, fogadsz-e, és akkor lakásán fogad, és akkor megmutatja, hogy mire gondol a darabbal kapcsolatban, hogy már úgy álljak oda a zenekar elé, hogy körülbelül sejtem. És hát mindig rácsodálkozom, ami az ő egészen egyszer való tulajdonsága, hogy a tájékozatlan fül azt gondolhatja, hogy ennél egyszerűbb dolog nincs a világon. Mert olyan fokú természetességgel és könnyűséggel játssza el mindazt a nehezet, amit tulajdonképpen senki más nem tud játszani, és annyira egyszerűen, de jelen való darab lényege. Tehát az, hogy egy éneklő, A-dur zongora verseny éneklő első tétel, hogy egy könnyű bánatú második tétel, ezeket ő olyan tökéletesen csinálja, hogy az ember mindig csak rácsodálkozik.
0: Kovács János karmestert hallották, tehát ma este 7:30-kor kezdődik a koncert a Zeneakadémia nagytermében, amit élőben közvetítünk itt a Bartók Rádióban. Az említett Mozart zongora verseny mellett még Haydn G-dur divertimentúját és Mozart C-dur Jupiter szimfóniáját is előadják. De most nem Haydn vagy Mozart lesz hallható a következő néhány percben, hanem Beethoven G-dur zongora versenyéből a harmadik tétel befejező szakasza. Azért ezt választottuk, mert Kovács János és Ránki Dezső ezen együtt játszanak. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát hallják.

Ez volt Beethoven G-dur zongora versenyéből a befejező szakasz. Ránki Dezső volt a szólista, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Kovács János vezényelte ezen a felvételen, és Ránki Dezső és Kovács János ma is együtt lép fel, ezúttal a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a Zeneakadémia nagy termében. 7:30 kezdődik majd a hangverseny. Camille Saint-Saëns zenéjével folytatjuk, az Egy éjszaka Lisszabonban hangzik el. Egyébként szenvedélyes utazó volt Camille Saint-Saëns, és nem csak turistaként járta a világot, sokszor maga a helyszín indította komponálásra. Az Egy éjszaka Lisszabonban című rövid zenekari darabját 1880-ban tényleg a portugál fővárosban írta, és Első Lajos portugál királynak ajánlotta. A mű alcíme Barcarola, vagyis eredetileg a velencei gondolások dalait idéző ringató karakterű zene, Saint-Saëns-nál azonban most Lisszabonban éjszakai hangulatává változik. A skót nemzeti zenekart hallják Néme Jervi vezényelve.

Saint-Saëns egy Éjszaka Lisszabonban című barkaroláját a skót nemzeti zenekar játszotta némely Ervi vezényletével. Most Bach 57. kantátájából következik egy ária, ami egyébként alapvetően egy karácsonyi mű. 1725. december 26-ára a Szent István első vértanú ünnepére készült. Egy párbeszéd a lélek és Jézus között, amelyben a szoprán a lelket, a basszus Jézust személyesíti meg. A most következő áriában, amely úgy kezdődik, hogy já, ich kann die Feinde schlagen, Jézus szavait halljuk, igen, legyőzöm az ellenségeket, szó szerinti fordításban. Peter Harvey énekel, az angol barokk szólistákat Sir John Eliot Gardiner vezényli.

Johann Sebastian Bach 57. kantátájából hallgattuk meg a Jaja, ich kann die feinde schlagen kezdetű áriát Peter Harvey-tól, az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. 10 perc múlva lesz 8 óra, most Múció Clementi következik, akit ma elsősorban a zongora műveiről és etüdjeiről ismerünk, pedig zenekari műveket is komponált, sőt a zongora történetének nem csak előadóként volt fontos alakja, Londonban Kotta kiadóval és zongora gyártással is foglalkozott, illetve Kotta kiadással foglalkozott. Most a B-dur szimfóniája következik, ez még a pályája egy korábbi szakaszából való, az Opus 18-as két szimfónia 1784-ben jelent meg. Az elegáns, könnyed menüettet hallgatjuk meg a London Mozart Players-től, vezényel Matthias Bamert.

Múzió Clementi B-dur szimfóniájának harmadik tételét játszotta a London Mozart Players Matthias Bamert vezényletével. Múzió Clementi nagyon nagyszerű virtuóz zongorista volt, de most következzen egy talán nála is nagyobb zongorista, ő pedig Liszt Ferenc, akinek az alkotása is megújították a zongora irodalmát és a játékmódot. Most az Erdőzsongás című Dezdur hangversenyetűt következik, amelynek a pár darabja a Manók tánca, de most csak az Erdőzsongás hangzik el Csalog Gábor előadásában.

0: Liszt Ferenc Erdőzsongás című hangversenyetűdjét játszotta Csalog Gábor zongorán. 1862-ben komponálta Liszt, nem sokkal 50 éves kora után, már miután Rómába költözött egyébként. Ugye írt más olyan darabot is, ami a természeti képekkel játszik, például ott van az Arándok években a Forrásnál, vagy a Wallenstatti tónál. Ha tehetik, maradjon a felünk, a hírek után kinyer ma. Most pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek. Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban a kárpátaljai magyarság. Napos, szeles idő várható. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolására visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen.

0: minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A Fidesz képviselője szerint rosszul járhatnak az átalakított katával azok, akik induló vállalkozóként alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Szalai Piroska, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában hozzátette, sok esetben a főállású vállalkozóknak is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Kiemelten fontos lenne megfigyelni a módosított kisebbségi nyelvtörvény bevezetését és megvalósítását Ukrajnában, mondta a Külügyi Intézet kutatója a Felkelőben. Seremet Sándor hozzátette, a rendeletek szövegezése és az iskolák finanszírozása mellett azt is ellenőrizni kell majd, hogy valóban magyar nyelven adják-e ki az érettségihez és felvételihez szükséges dokumentumokat. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Plescán Frigyes virtuóz zongora játékával. A Plescán Trio lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Karl Richter csembalózik, orgonál és vezényel. A 100 éve született német művész repertoárja igen változatos volt, mégis leginkább Bach és Händel interpretációiról emlékezünk rá. Karl Richter a Mesterek órájában, szerdán 18 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
3: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj, édesanyám!
4: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
5: Ő nem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
6: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
7: Hári János vagyok, és az is maradok.
2: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
8: 8 óra 6 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
9: Tenor Gábor Budáról.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel, örülök, hogy ismét együtt játszunk. Honnan jött ön?
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm önt és munkatársait, meg a hallgatókat is.
8: Honnan jött az ön életében a zene szeretete?
9: Hát 15 és fél éves koromban karácsonyra kaptam hanglemezeket is, mert ez játszott, és rajta volt elég sok komoly zene, nagyon kevés könnyű zene, és rengeteget forgattam lemezjátszót.
8: És tanult aztán esetleg szolfést, vagy zeneelméletet is valamikor?
9: Hát sajnos a szolfés az nekem nagyon nehéz kő volt, úgyhogy az kimaradt az életemből. Inkább csak zenehallgatónak tartom magam.
8: Jó, hát így fogunk nekivágni hamarosan a zenéknek, de előtt elmondom, miket nyerhet. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk, az egyiken Gyöngyösi Levente, a Mester és Margarita című opera musicalje hallható, a másik pedig a Le Grandi Voci sorozatból a Placido Domingo lemez, ezen az énekes opera áriákat énekel. Ha pedig a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor Haydn a Megváltó hét szava a keresztván című művét küldjük el a Weiner Szász Kamara szimfonikusok előadásában, akiket Takács Nagy Gábor vezényel azon a felvételen. Ezek a lehetséges nyeremények.
9: Köszönöm a lehetőséget.
8: És akkor kezdünk is. A játékot egy olyan zongora versennyel kezdjük, amelyet 1784-ben mutattak be Bécsben. A hangnem Ezdur, ami, hát és most jön a szolfés zenelmélet, 3B előjegyzést jelent, és ami elég, egyébként ez elég szokatlan egy versenymű esetében, a hármas szám pedig az első tétel hármas metrumában is megjelenik. Az első kérdés, hogy ki írta ezt a koncertót?

0: eddig a részlet. Ki írta ezt a koncertót?
1: Hát még ma is becenevén Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Így van, helyes a megfejtés, és valóban így szólította őt a családja, a nővére Nannerl. Úgyhogy Mozart volt az első megfejtés. Maradjunk még a hármas metrumnál, ha már azzal kezdtük a játékot. Egy szimfónia tétel részlete következik. Ez a visszatéréses formájú tételtípus eredetileg elegáns tánc volt, és hosszú időn át a szimfóniák elmaradhatatlan alkotó elemeként ismerték. A kérdés, hogy hívják ezt a táncot és tételtípust?

0: Eddig a részlet. Tehát hogy hívják ezt a táncot, vagy tételtípust?
1: Hát azt hiszem, ezt a legfelsőbb körülben is legdivatosabb volt annak idején a menüett.
0: Helyes a megfejtés, pontosan. A menüett, és ez is egy menüett tétel volt Haydn C-dur Mária Terézia szimfóniájából. A felvilágosodás korának zenekarát Franz Brüchen vezényelte, és az előbbi tételnél nem is említettem, hogy Ránki Dezsőt hallották a Mozart Ezdur zongora versenyéből az első tételt megszólaltatni a Liszt Ferenc kamarazenekarral. A hangversenymester Róla János volt, és aki hallgatta a rádiót, 7:30-kor az hallhatott egy nagyon jó történetet Ránki Dezsőtől, éppen a Liszt Ferenc kamarazenekarral a közös koncertjével kapcsolatban. A szimfónia tételek sorának többé-kevésbé merev rendje idővel fellazult, a szerzők egyre szabadabban kezelték a formát, új tételtípusokat vezettek be, korábbiakat hagytak el, vagy éppen újakat adtak hozzá. Így lehetséges, hogy más táncok is beszivároghattak a szimfóniába. A következőkben idézett tétel ismét egy stilizált háromnegyedes tánc. A kérdés, hogy melyik tánc talált utat a most idézett szimfonikus költeménybe? Tehát ez a kérdés, melyik ez a tánc?

0: Eddig a részlet, melyik tánc volt ez?
1: Hector Berlioz fantasztikus szimfoniájából a keringő részletét hallottuk.
0: Nagyon pontos, helyes a megfejtés, ugye a második tétel egy bál képét hozza elénk. Most a Chicagói Szimfonikus Zenekar festette meg ezt a jelenetet, a karmester Claudio Abbado volt, és hát valóban a megfejtés, tehát a keringő. Én magam részéről egyébként nem vagyok egy nagy keringő őrült, tehát túlélem a január 1-jét, hogyha nem néztem meg az újévi koncertet, de ezt a fantasztikus szimfonia tételt, meg az összes többi tételét nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezt teljesen be tudom így élni magam egy bárteremnek a hangulatába. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük azt a két CD-t, amit említettem, a Mester és Margarita Gyöngyösi Leventétől és Plácido Domingo operaáriáit, és akkor van még egy kérdés, hogyha keringő, akkor háromnegyed, ezt ugye mindenki tudja, de azért akadnak kivételek. Érdekességképpen zárásként egy olyan keringő tételt mutatunk, amelynek a metruma ötnegyed. Táncolni tehát merész ötlet lenne rá, de hallgatni nagyon kellemes. Az utolsó kérdés, hogy ki a szimfónia és a kicsit bicegő, keringő zeneszerzője.

0: Ki a zeneszerző?
1: Csajkovszki, és valószínűleg a 6. szimfonia részletét idézték fel.
0: Így van, helyes, gratulálok, nagyon pontos. Piotr Csajkovszki volt a megfejtés, tehát a zeneszerző, és ez a 6. szimfóniából volt a 2. tétele, és hát tényleg elképesztő ez az ötlet, hogy 5/4-ben is mégis ilyen keringő érzet, úgyhogy hát tudjuk, mennyire zseniális volt, és hogy mennyi idő elteltével is még megtölti a hangversenytermeket az ő zenéje, közönséggel és szép hangokkal. Gratulálok a mai játékosunknak, Tenor Gábornak.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mindent fölényesen tudott, és örömmel küldjük akkor a jutalmakat, illetve nyereményeket. Köszönjük, hogy velünk játszott.
1: Nagyon szépen köszönöm a játékot és a nyereményeket.
0: Szép napot kívánok, viszont hallásra. A kedves hallgatókat pedig bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is a Kinyerme a játék és muzsika 10 percben kvízre. Ugye a szokásos elérhetőségeink a muzsikáló reggel kukacradio.hu vagy a 0630 30 30 160-as e-mail, SMS szám, de van egy dedikált e-mail cím a kinyerme@kukacradio.hu. Jelentkezzenek és játszanak velünk. Johannes Brahms opusz 16-os A-dur szerenádjának 5. rondó tétele következik most, előadja az Orchestre de Paris, vezényel Armin Jourdan.

Johannes Brahms Ádúr szerenádjának 5. téterét, a rondót játszotta az Orchestre de Paris Armin Jordan vezényletével. Következzen most egy Gordonka virtuóz, Misha Majszki, egy másik Gordonka virtuóz darabját játssza, aki pedig egy korábban élt nagyság volt, Luigi Boccherini. A D-dur Gordonka versenyből hallunk egy tétel, de ez viszont most nem virtuóz, hanem egy gyönyörű, szép lassú tétel, az Adagio, az Orpheus Kamarazenekar kíséretével.

Luigi Boccherini D-dur Gordonka versenyének második tételét Misha Majszky előadásában hallották az Orpheus kamarazenekar kíséretével. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána ismét játszunk. Most Rachmaninov 1916-17-ben írt második sorozatából, második etűd sorozatából, az úgynevezett etűd képekből az Opus 39-et. A cím sokat elárul, ezek nem egyszerű technikai gyakorlatok, hanem miniatűr hangulatképek, amelyek mögött gyakran valamilyen belső történet vagy látvány is felsejlik. Most Alexander Melnyikov játszik zongorán.

0: Szergej Rachmaninov D-moll etüdjét játszottam Alekszandr Melnyikov zongorán 4:09.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez, elmondom, miket lehet nyerni. Október 14-én, tehát holnap szerdán 19 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik a Variációk kamarazenére sorozat, ez a második részlet. Rész lesz, a Gordonka dialógok címet kapta, ez a kamarakoncert a Magyar Erő Szimfonikus Zenekarának művészei fognak játszani, a műsorvezető pedig Fazekas Gergely zenetörténész lesz, aki a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője is. Bach, Barrière, Haydn, Devien művek hangzanak el, tehát a zenekar művészeinek előadásában. Másnap, október 15-én csütörtökön 20 órától az Opus Jazz Clubban a Catalan Jazz on Tour koncertet hallhatják, a Blood Quartettet, amely 2015-ben alakult a New York-i Mark Cunningham és három katalán zenész, Louis Rueda, Kike Bila és Carlos Esteban részvételével, mint írják, hangzásviláguk improvizációval átitatott közegben ötvöz nyugtalanító atmoszférákat és szabadformájú zenei szerkezeteket, amelyeket főként a nové vagy jazz noir, a free jazz és az industrial rock inspirál, de erős rokonságot tartanak az underground és az experimentális irányzatokkal is. Ez tehát csütörtök este 8, Opus Jazz Club. Október 17-én, most szombaton 19 órakor a Rám Árt Színházban megnézhetik az Eltörött a hegedűm című zenés végjátékot három felvonásban, amely a Turai Ida Színház előadása, Zerkovics Béla és Szilágyi László az alkotók, a rendező Tastádi Csaba, főszerepben pedig Nagy Róbert, Unger Vanda, Pesák Ádám, Vanya Tímea és Mikó István látható. Október 22-én, tehát jövő héten csütörtökön este 8 órakor pedig az Évfordulók 2026 sorozatunkban a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében Falvai Attila hegedül, Fülei Balázs zongorázik, Mozart és Bartók műveket szólaltattak meg. Ugye Mozart 270 éve született és 235 éve hunyt el, Bartók pedig 145 évvel ezelőtt született. Ezek a lehetséges nyeremények, kérem, hogy a nevük is a megfejtés mellett írják meg, melyikre pályáznak. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló@reggel.hu címre tudnak küldeni. A kérdés nagyon egyszerű, és szerintem nem is nehéz. Melyik magyar történelmi esemény zenei jelképévé vált? Beethoven Egmont nyitányon. Ezt halljuk most a londoni klasszikus zenekartól, vezényel Roger Norrington.

Ludwig van Beethoven opusz 84-es egmonnyitányát a londoni klasszikus zenekar játszotta Roger Norrington vezényletével, és az volt a kérdés, hogy melyik magyar történelmi esemény zenei jelképévé vált ez a mű, a helyes megfejtés pedig az 56-os forradalom jelképe, így október közepén. Azt hiszem, hogy ez eléggé aktuális is lesz, 10 nap múlva ünnepeljük ugye az 70. évfordulót. A történet lényege pedig, hogy 1956. október 23-án este a Bródy Sándor utcai rádió épületénél folyó harcok miatt onnan már nem lehetett rendesen folytatni az adást, ezért az Országházban szükségstúdiót rendeztek be, és aztán ott kezdetben csak kevés hanglemez állt rendelkezésre. Ezek között volt Beethoven egmonnyitánya is. A hírek, közlemények és beszédek között újra és újra ezeket a lemezeket játszották, az Egmont pedig az egyik legtöbbször megszólaló mű lett, és ehhez jött hozzá a tartalmi párhuzam, ugye Goethe drámájának hőse Egmont gróf az idegen elnyomás ellen küzdő német alföldiak oldalára áll, ezért kivégzik, Beethoven zenéje pedig a sötét, tragikus kezdettől a nyitány végén egy diadalmas, szabadságot hirdető befejezésig jut el. Úgyhogy ami részben gyakorlati okból került sokszor adásba, nagyon gyorsan az 56-os forradalom zenei jelképévé vált. Mondom a nyerteseket, Stuben Wolf Péterné, Elek Miklós, Farkas Zsuzsa és Szűcs Krisztina. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Antonio Vivaldi D-dur szonátájának első két tétele szólal most meg, Enrico Casazza játszik hegedűn a Modo Antiquo-val, a karmester Federico Maria Sardelli.

volt Antonio Vivaldi egy alkotása, a szonátát játszotta az iménti felvételen Enrico Casazza, hegedűn a Modo Antique volt pedig Federico Maria Sardelli vezényelte. Benjamin Britten Gloriana című operája 1953-ban, második Erzsébet koronázási ünnepségeire készült, története azonban első Erzsébet korába vezet vissza, és az uralkodónő, valamint Essex grófjának tragikus kapcsolatát állítja középpontba. Britten később szimfonikus szvittet is összeállított az opera zenéjéből, ennek része az udvari táncok sora, Pavan, Gaillard, végül pedig a lendületes La Volta, amelyben a párok forgással, emelésekkel táncoltak. Most ezt halljuk a bázeli szimfonikus zenekartól, Ivor Bolton vezényletével.

Benjamin Britten Gloriana című szimfonikus vittjéből a falusi táncokat, a La Voltát hallották a bázeli szimfonikus zenekarral, Ivor Bolton vezényletével, befejezésül pedig Mozart C-dur Jupiter szimfóniájából a menüettet játsza a Magyar Állami Hangverseny zenekar Ferencsik János vezényletével.

0: Wolfgang Amadeus Mozart C-dur Jupiter szimfóniájának harmadik menüett tételével ért véget a mai muzsikáló reggel, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte, és ma este ez is hallható lesz a Rádiózenekar zeneakadémiai koncertjén, a Zeneakadémián és itt a Bartók Rádióban is. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek. Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődik a sorozat gyártása a BYD Szegedi gyárában. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolására visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közmű

0: Orosz rakétatámadás ért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. Hárman meghaltak és 10 megsebesültek. A mentő alakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásán. Dnyipróban lakóházakat és a közlekedési hálózatot rongálták meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte, több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsebesült, amikor találat ért egy mentőautót. A Sztavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt, közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. 9 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Muzsikus Legendák adásában Vázsonyi Bálint zongoraművész, újságíró életét és munkásságát idézzük fel.
2: A paprika és a szalámi mellett a lírai költészet és a zene a büszkeségünk. Ez utóbbi párból a zene exportálható, a költészet alig.
1: Muzsikus Legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át. Lelki gyakorlat és emlékezés. Brocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
4: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt egy szimfónia tétellel. Ernest Chausson B-dur szimfóniájának 3. tételét hallgatjuk. A BBC Filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényli.

César Franck tanítványaként és Wagner csodálójaként Ernest Chausson mindig óvakodott a túlzottan könnyed megoldásoktól, ez ebből a tételből is kiderült. Claude Debussy véleménye szerint ráadásul túlzottan a belső szólamokra koncentrált egy műben, és nem engedte, hogy természetes líraisága akadálytalanul kibontakozzon. Ez mondjuk nem feltétlen van így, ez megint csak ebből a tételből kiderült. Ezzel együtt Chaussont a zenei impresszionizmus egyik úttörőjének tartják. Az 1890-ben írt B-dur szimfónia a zeneszerző egyik legtökéletesebb műve, ami nagyon franciásan lírai dallamvilágával, valamint olyan harmonikai kifinomultságával nyűgözi le a hallgatót, amelyben együtt jelenik meg a romantikus kifejező erő és az igazi impresszionista hangzásvilág. Erre hallottunk most egy példát a darabból. Ernest Chausson B-dur szimfóniájának harmadik tétele szólt. A BBC Filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényelte. A következő felvételen Ránki Dezső zongorázik, Joseph Haydn 48. C-dur szonátájának második tételét hallgatjuk.

1789-ben írta Haydn ezt a szonátát a lipcsei kiadó Christoph Gottlob Breitkopf megrendelésére. Mindössze két tételből áll, de ebben a szerkezetben Haydn zenei nyelvének teljes skálája megjelenik. A mélabús, improvizatív első tételtől a sziporkázó, humoros fináléig mindenféle hangulatot felvonultat, és nem mellesleg a billentyűs hangszer teljes hangterjedelmét és hangzási lehetőségeit is kihasználja. Úgyhogy egy fontos darabról van szó, akkor is, hogyha csupán két tételben íródott. Joseph Haydn 48. C-dur szonátájának második rondó tételét Ránki Dezső játszotta. Most pedig következzék a Szegidéja és kettős Bizé Carmenjének első felvonásából. Jennifer Larmor és Thomas Moser énekel, a Bajor Állami Opera ének és zenekarát Giuseppe Sinopoli vezényli.

0: Georges Bizet zenéjét hallottuk, az első felvonásból, a Carmen első felvonásából szólt a Szegi díja és kettős, Jennifer Larmor és Thomas Moser énekelt, a Bajor Állami Opera ének és zenekarát Giuseppe Sinopoli vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél tíz van, következzék most Carl Friedrich Weidemann zenéje, és hogyha egy jeles fuvola művész a zeneszerző, akkor a fuvola lesz a főszereplő is. A hatodik koncertó harmadik tételét Olivier Rill és a La Revue együttes felvételén hallgatjuk.

Carl Friedrich Weidemann hatodik koncertójának harmadik tételét Olivier Rihl és a La Revue együttes játszotta. Kicsit korábban Haydntól Kései szonáta részletét hallottuk, Schuberttől most következzék egy korai darab. 1815 és 19 között készültek az úgynevezett korai szonáták Schubertnél, és ezek némelyikében a kutatók szerint a zeneszerző még egy kicsit küzdött a formával, de az 1817 márciusában írt ámol szonáta már tökéletesen kiforrott. Schubert két későbbi ámol zongora szonátát is írt, és azokkal ellentétben itt a hangnem még nem jelent tragikus hangzást. Ez aztán annak is köszönhető, hogy minden alkalmat megragad Schubert, hogy a hangnemet durra világosítsa, vagy a szomszédos, barátságosabb harmóniai régiókba térjen át, így aztán kedves, vidám hangulata lett ennek a szonátának. Az 537-es jegyzékszámú ámol szonáta, amiről szó van, Schubert művének második tételét Alfred Brendel játssza.

Schubert 537-es jegyzékszámú ámol szonátájának második tételét Alfred Brendel játszotta. Anton Zimmermann Ezdur szimfoniájának nyitótétele következik most, a Gödöllői Szimfonikus Zenekart Bali János vezényli.

Anton Zimmermann Ezdur szimfóniájának első tételét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar élén Bali János veszényelte. Most pedig hallgassuk Menahem Pressler zongoraművész és az Emerson vonós négyes felvételét. Antonín Dvořák opusz 87-es Ezdur zongora négyesének negyedik tétele szól.

0: Dvorzsák opusz 87-es Ez-dur zongora négyesének negyedik tételét Menahem Pressler és az Emerson vonus négyes játszotta.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 óra van, hallgassunk most egy beszélgetést egy ma esti koncerttel kapcsolatban. Sokáig belvárosi zenei esték volt a Miskolci Szimfonikus Zenekar kamarazenei sorozatának címe, de a tavalyi évtől egy hegedű művész nevét viseli. Az idei sorozat első hangversenye ma este 7 órakor lesz a Miskolci Zenepalotában. Arról, hogy ki előtt tiszteleg a sorozat és miért, az együttes koncertmesterével, Kaulics Nagy Zsófiával beszélgetett Várgedő Anna.
2: A Miskolci Szimfonikus Zenekar egyik sorozata a Gál Károly hegedűművész nevét viseli. Milyen szerepet játszott ő a zenekar életében?
3: Tulajdonképpen ugye alapító tag volt koncertmesterként már, és több mint 40 évig volt a zenekar koncertmestere.
2: Ön mennyi ideig dolgozott együtt vele?
3: Én a zenekarban 1985-től, de előtte ő engem tanított már a szakközépiskolában, illetve a főiskolán is. Már gyerekkorom óta ismertem, mert a szüleim szintén alapító tagok voltak, úgyhogy ismertem már elég régen. Ő azt tanította, hogy kamarazenélni kell. Otthon a karmester természetesen, de nagyon kell figyelni egymásra, és ezt a fiatalabbak is azért, hál' Istennek, úgy nézem, hogy megöröklik.
2: Hogyan emlékeznek vissza rá tanárként és koncertmesterként?
3: Tanárként én igazából őhozzá jártam egyedül, tehát összehasonlítani azt nem tudom senkivel, de nagyszerű tanár volt, tehát kihozta a tanítványaikből mindent, amit lehetett, tehát itt versenyeredményektől, és nem az volt a fontos persze, de versenyeredményektől kezdve, tehát hogy ki hova került ezután, szólózástól kezdve, és a kamarazene. Tehát ő egy nagyon sokoldalú egyéniség volt, de én azt tudom mondani,

0: természetesen a művészeti vezetője, az is már több mint 40 éves csapat, és ott aztán meg minden próbán. Nem is tudom, hogy tudok-e olyan történetet, inkább ilyen egy-egy mondata, megszólalása, bemutatása, hasonlata, ami megmaradt sokunkban.
1: Milyen programot játszanak a 13. hangversenyen?
0: Mozart Titus nyitányát, majd a 3. Esdur kürtversenyt, azt a zenekarunk nagyszerű első kürtöse Varga Bálint adja elő, és Haydn szimfóniát, a 96-ost játszuk. Kamarazenekari létszám körülbelül egy 6 első, 5 második hegedű, 4 brácsa, tehát hogy ennyi a létszám, hiszen még fúvósokkal is kiegészülnek, illetve témpanival és helyszínadottsága miatt nem igazán férnek el többen.
1: Hogy viszonyult Gál Károly ezekhez a zeneszerzőkhöz?
0: Neki volt vonós négyese, tehát azért annak az irodalmát is bőven ismerte. A kamarazenekari műfaj is, ott is ugye nagyon sok klasszikus szerző művet játszottunk, tehát ő igazából persze mindenevő volt, mindent nagyon szeretett, Mozarttól Orbán Györgyig.
2: Kaholics Nagy Zsófiát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertmesterét hallottuk, Várgedő Anna beszélgetett vele, a sokáig belvárosi zenés zenei esték, most pedig Gál Károly zenei esték néven ismert kamarazenei sorozatról, amelynek első hangversenye ma este 7 órakor lesz a Miskolci Zenepalotában. És a kapcsolódó zene az nem kamaramű, hanem egy szimfonikus darab, de azért fontos, mert az említett legendás hegedűművész Gál Károly játssza a szólót ezen a felvételen, ebben a tételben, természetesen a Miskolci Szimfonikus Zenekarral és Mura Péter vezényel. Nikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádéjának első tételét halljuk, ez lesz a Tenger és Szimbád hajója.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádé szvittjének első tételét hallottuk, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszott, a hegedű szólót Gál Károlytól hallottuk, és Mura Péter vezényelt. Most Bach zenéje következik, a Voltemper Irtes Klavier második kötetének negyedik, Cis-moll preludium és fúgáját Schiff Andrástól halljuk.

A Voltemper Éltes klavír második kötetéből hallottuk a negyedik cis-moll preludium és fúgát, Bach zenéjét Siff András játszotta. Bécsen kívül Csajkovszkij tartották a világ legkiválóbb keringőszerzőjének, de ennek a könnyed műfajnak volt egy másik orosz mestere is, Alekszandr Glazunov. Az ő Opus 47-es D-dur koncert keringőjét halljuk most, a Swiss Romance zenekart Kazuki Yamada vezényli.

0: Alekszandr Glazunov D-dur koncertkeringőjét a Swiss Roman zenekar élén Kazuki Yamada vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket, ma is van miből válogatni. Figyeljenek jól, hogy mindenki a számára legideálisabb ajándékért induljon. Október 15-én csütörtökön lesz az első előadás, este 7-kor az Egri Líceum dísztermében, Magyarország rejtett zenei kincsei címmel. Az Erdődi Kamarazenekar várja a közönséget kiváló szólistákkal, és persze Szefcsik Zsolt hangversenymester. És ez a kutatózenekar, ugye mindig újdonságokat, illetve elfeledett műveket igyekeznek találni, és ez megint sikerült nekik. Ezúttal az Egri Főszékes Egyház Kotta gyűjteményéből származó, olykor 200 éve nem hallott zenemű ritkaságokat tűztek műsorra. Ezeket a darabokat mutatják meg október 15-én csütörtökön este 7 órakor az Egri Líceum dísztermében. Aztán október 18-a vasárnap, délután 3 órakor kezdődik az előadás a Turay Ida Színházban. Noel Coward Forgószínpad című előadása című színdarabja ez, igazi sztárparádéval, Hámori Ildikó, Bence Ilona, Pásztor Erzsi és Vándor Éva a színpadon, és Szerenyei Béla a rendező. Ez tehát október 18-a vasárnap, délután 3 óra, Turay Ida Színház. És megint koncert október 21-én szerdán, este 8-kor a Mátyás templomban. Bach zenéje szólal meg Karosi Bálint feldolgozásában, a Szent Márk passiót hallgathatják meg az érdeklődők. Ez tehát október 21-e szerda, este 8 óra, Mátyás templom, és természetesen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara működik közre nagyszerű szólistákkal. És még egy koncert október 22-én csütörtökön, este 6 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Világjáró Művészeink sorozat folytatódik. Csajkovszki művekből állította össze a műsort Bál Dávid zongora, Asztalos Bence hegedű és Szabó Péter Gordonka művész. Ez tehát október 22-e csütörtök, este 6 óra Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterem. És van egy lemezünk, ez pedig a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma, Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke vezényli a gyerekeket ezen a lemezen. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom. Mondom a kérdést, ami egy kicsit hasonlít a tegnapi kérdésre, annyiból, hogy ma is egy zeneszerző két művét kellene megnevezni. Richard Strauss szimfonikus költeményei között kettőt is találunk, ami saját úti élmények alapján készült. Az egyik nagy kirándulások, a másik pedig valóban utazások emléke. Ennek a két darabnak címét írják meg, úgy, hogy azt is jelzik, hogy melyikből halljuk a részletet. Tehát Richard Strauss a zeneszerző és a szimfonikus költemények között kettőt is találunk, ami valamilyen formában az utazáshoz kapcsolódik. Az első tényleg úti élmények alapján készült, a másik pedig egy nagy kirándulás emléke. Melyik ez a két darab, és melyikből szól a részlet? Erre várom most a válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, vagy a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu e-mail címre.

Sok válasz érkezett, és sok helyes válasz is érkezett, de nem mindegyik volt helyes. Nehéz volt ez egy kicsit, úgy tűnik. Ugye az volt a kérdés, hogy vajon ha Richard Strauss szimfonikus költeményei között keresgélünk, akkor melyik az a két darab, amelyek valamilyen formában úti élmények alapján készültek. Az egyik egy nagy kirándulás emléke, sőt kirándulások emléke, a másik pedig valóban saját utazás, a zeneszerző utazásának emlékei. És hogy melyikből szól a részlet? Hát ezt az utóbbit, ezt inkább ilyen szorgalmi feladatként vettem aztán, mert tényleg nagyon hasonló a hangulata a két darabnak, úgyhogy nem biztos, hogy olyan egyszerű így hirtelen megmondani, hogy ez melyiknek a részlete. Az egyik darab az Aus Italien, az Itáliából, a másik pedig az Alpesi Szimfónia, utóbbi volt a kirándulások emléke, és az Itáliából, szimfonikus fantáziából hallgattuk a harmadik tételt, ez Sorrentóba vezette a hallgatót. És a Lipcsei Gewandhaus zenekara játszott Andris Nelsons vezényletével. Tehát Aus Italien, vagy Itáliából is az Alpesi Szimfónia, ez volt a helyes válasz, lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárnyereményt Kormos Dénes, Parócai Csilla, Baka Ágnes, Tóth Andrásné és Taróci Erika nyerte, zenei ajándékokkal pedig Cseh Edit, Gersei Zoltán és Solti Kálmán gazdagítja a mai műsort. Kezdhetjük is Cseh Edit javaslatára, opera részlet következik, sőt két opera részlet vesz közre egy kísérő zene részletet az ajándékokban. Mászné Szid című operájának harmadik felvonásából hallgatjuk a címszereplő áriáját, Placido Domingo énekel, a londoni szimfonikus zenekart Nelo Santi vezényli.

Jules Massenet Cid című operájának harmadik felvonásából hallottuk a címszereplő áriáját, Placido Domingo énekelt, a londoni szimfonikus zenekart Nello Santi vezényelte. Gersely Zoltán kérésére Edvard Grieg Peer Gynt című művéből az első szvit gyönyörű második tételét, Óze halálát hallgatjuk most, az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényli.

Edvard Grieg Pergünt című művéből az első szvit második tételét, Óze halálát hallottuk. Az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekart Jevgenyi Szvetlanov vezényelte. A harmadik zenei ajándékot Solti Kálmántól kaptuk, aki mindent pontosan meghatározott. Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából a Kabalettát hallgatjuk, Gyurkovics Mária énekel, és a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényli.

0: Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának harmadik felvonásából hallottuk a Cavalettát, Gyurkovics Mária énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényelte. És így teljes a mai játék, köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Időközben 6 perccel múlt 11 óra, szólja most József Haydn zenéje, a 30. C-dur Alleluja szimfónia első tételét a Concertus Musicus Wien játsza.

Haydn C-dur Alleluja szimfóniájának első tételét a Concentus Musicus Wien játszotta, Nikolaus Harnoncourt vezényelt. François-Adrien Boieldieu zenéje következik most, és a hárfa lesz a főszereplő, a C-dur hárfa verseny harmadik tételét Valéry Millau és a Le Violon du Roi felvételén halljuk.

François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyének harmadik tételét Valérie Miot és a Le Violon du Roi játszotta. Most szóljon Schubert hatodik szimfóniájának negyedik tétele, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényli.

0: Schubert 6. szimfóniájának 4. tételét a bécsi filharmonikusok élén Kertész István vezényelte, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Plescán Frigyes virtuóz zongora játékával. A Plescán Trio lemeze az Éjszakai Jazz Klubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: A Zeneakadémiától a világhírig.
3: Elállt a szava, hogy milyen jól énekel. Marton Éva nem egy énekesnő, hanem egy művész.
2: Aki minden szerepben maradandót alkotott.
4: One of the most important Hungarian sopranos.
2: Művész és tanár.
5: Ha valaki nem tehetséges, inkább megmondja, mint hogy kínlódjon.
2: A szenvedély hangja. Marton Éva opera énekesnő portréja két felvonásban. Az első rész hétfőn 21 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

Köszönti a kedves hallgatót a mai Színejava, legjobb filmzenéket bemutató műsorunk szerkesztője, Fellegi Lénárd. Összeállításunkban az 1954-ben Richard Thorpe rendezésében bemutatott A kerekasztal lovagjai című filmből szólnak Rózsa Miklós kísérő zenéi. Az akkori kor elvárásainak megfelelően prelüdöt komponált a szerző a képsorokhoz.

A Kerekasztal lovagjai című film egyszerű ismertetője a következő. Középkori mese szerelemről és háborúról, amelyben a gáláns Sir Lancelot Arthur király oldalán vágtat a csatába, miközben titkos szerelmet táplál Arthur királynéja iránt. Miután sikeresen megvédi hőn szeretett hazáját, Arthur azzal tünteti ki hű alattvalóját, hogy kinevezi a királyné bajnokává. Ám a harmónia egyetlen pillanat alatt megbomlik, amikor Sir Mordred fondorlatosan a király tudomására hozza, hogy a királyné titkos viszonyt tart fenn Lancelottal. Mindezt csak azért említettem, mert igen sokféle értelmezésben vitték már színre a mondakört, amiről elmondható, hogy Arthur király és a kerekasztal lovagjainak a legendája valójában egy több évszázadon át formálódó szöveghagyományra épül, így az is vitatott, hogy a király valós történelmi személy lett volna, ugyanis a korabeli, az 5.-6. századi forrásokban nem szerepel a neve, csak évszázadokkal későbbről van róla írásos nyom. A 12. században megjelent Britannia királyainak története című latin nyelvű krónikában hivatkoznak rá egy akkor élő író egyházi személy, Geoffrey Monmouth. De ez sem tekinthető történelmileg megalapozottnak, hiszen az írott anyagában keverednek a történelmi és a szájhagyomány útján lepárlott elemek. És ami a kerekasztalt és lovagjait illeti, egy francia nyelvű verses krónikában említik először, de csak a 11. században. Maga az asztal formája az egyenlőséget hivatott jelezni, hogy ebben az elrendezésben nincs főhely, nincs hierarchikus ülésrend, azaz az itt helyet foglaló lovagok nem egymással rivalizálnak, hanem közösen szolgálják a királyi rendet. Eddig az oly sok filmnek alapjául szolgáló háttér, most az Excalibur téma következik Rózsa Miklós a filmhez írt muzsikái közül.

Miközben továbbra is Richard Thorpe rendezésében készített a Kerekasztal lovagjai című filmből szólnak Rózsa Miklós kísérőzenéi, meg kell említenem, hogy igen sok képi anyag készült a témában. Említhetném az 1967-es Camelotot, az egy Yankee Arthur király udvarában Mark Twain regénye, Bing Crosby főszereplésével és énekhangjával szintén érdekes koncepció. Van természetesen Richard Wagner opera film változat is, akár a Lohengrint, akár a Parsifalt említhetném. Aztán ott van a Gyaloggalop, a Monty Python csoport egész estés fekete komédiája, de az Excalibur Vér és mágia, ami 1981-es, szintén igen ismert feldolgozás lett. Aztán ott van az 1995-ös Az első lovag, ami egy romantikus dráma, Sean Connery alakítja Arthurt, Richard Gere pedig Lancelotot. Aztán a 2004-es Arthur királyban Clive Owent láthatjuk címszereplőként. Ott van a 2017-es Arthur király, a kard legendája, amit Guy Ritchie neve filmjelez, de behozhatom akár az Avalon Gimi című kalandfilmet, amelyben egy iskolai dolgozathoz Arthur királyról gyűjtenek információkat. De térjünk vissza az aktuális filmünkhöz és a Rózsa Miklós munkáihoz. Az köztudott, hogy a zeneszerző rendszeresen készített szvit változatokat. Ebből is van egy felelhető bő negyed órás, de nem ezt vettem alapul, hanem a 15 CD-t számláló Treasury gyűjteményről válogattam.

0: A Kerekasztal lovagjai című film fináléját, Rózsa Miklós muzsikáját hallottuk a színejava befejezéseképp. Köszöni a figyelmüket a mai adás szerkesztője, Fellegi Lénárt.
1: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotográfusok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radecki Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor média jogászt. A médiatanács jelenlegi négy tagja közül hármat a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitófilm az Űr a szívemben című film lesz,

0: erősödik. Délután 13-18, késő este 4-9 fok valószínű. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. rml.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
4: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása, üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva. Keddi nap lévén a muzsikás együttes tagjai ma is várják a néptánc és népzene iránt érdeklődő családokat és gyerekeket Budapesten a Fehérvári úti Fővárosi Művelődési Házba. Kevesen tudják, hogy ez a legrégebbi, heti rendszerességgel működő gyerektáncház, hiszen immár 53 éve rendületlenül húzzák itt az időközben Kossuth és Prima Primissima díjjal kitüntetett, már a nyugdíjas korúvá vált muzsikusok a talpalávalót. Sajnos a zenekar egyik meghatározó tagja, Éri Péter 2023. októberében elhunyt, itt szinte napra pontosan már 3 éve nincs közöttünk. A zenekar azóta is működik, társuk emlékét pedig őrzik a zenekar tagjai és a vele készült közös hang- és videófelvételek. Mai műsorunkban Éri Péterre emlékezünk.

Bodonkuti Verbunk dallamokat hallottunk Fodor Sámuel Netisanyi előadásában. A kalotaszegi prímást három húros kontrán Éri Péter, csellón Havasréti Pál kísérte ezen az 1989-ben készült felvételen. Éri Péter kalotaszeg szerelmese volt, és igazából beleszületett a magyar folklórba. Édesanyja Borbé Jolán néprajzkutató, nevelőapja pedig Martin György táncfolklorista, akik már a 10 éves Pétert magukkal vitték Mérába gyűjteni. A zenélést autodidakta módon tanulta, és bár tinédzserként egy beat zenekarban gitározott, Halmos Bélával és Sebő Ferenccel való megismerkedése után népi brácsára és bőgőre váltott, és egyik alapítója volt a Sebő együttesnek. 1984-ben az ELTÉ-n néprajzból, valamint román nyelvből és irodalomból szerzett diplomát. A muzsikás tagjaival a kezdetektől jó kapcsolatot ápolt, végül 1978-tól vált a zenekar állandó tagjává. Csúri Sándor mellett a zenekar legtermékenyebb zeneszerzője lett, aki számos népszerűvé vált feldolgozást is jegyez. Az 1982-es Nem úgy van most, mint volt régen, és az 1986-os Nem arról hajnallik, amerről hajnallott című lemezen felhangzó dallamok a legismertebb táncházas felvételekké váltak. A zenekar az autentikusan előadott népzenék mellett olyan feldolgozásokat is készített, ahol a legszebb magyar népdalokat egyedien megharmonizálva, esetenként a magyar népzenétől idegen hangszerekkel kísérték. Ennek egyik legszebb példája a csíkmenasági Repülj madár, repülj kezdetű népdal Éri Péter általi feldolgozása. Ő maga Buzukin, Szörényi Szabolcs basszusgitáron, Rácz Antal citerán kíséri, Sebestyén Márta gyönyörű énekét és furuja játékát.

Ugyancsak ezen a muzsikás albumon szerepel Éri Péter egy másik feldolgozása, amely Kalló Zoltán egyik legkedvesebb dala is volt egyben. Az autentikus vonós banda kíséretében felhangzó ördöngös füzesi dallamot Sebestyén Márta énekli, Hegedűn Sipos Mihály, Három Húros Kontrán, Csóri Sándor és Éri Péter, Nagybőgőn Hamar Dániel játszik.

Éri Péter a muzsikás együttessel évtizedekig koncertezett a nagyvilágban, megszámlálhatatlan hazai és külföldi népzenei és világzenei fesztiválon vett részt. A Budapesti Táncház találkozó lemezeinek és gálaműsorainak évekig szerkesztője volt, emellett a Magyar Televízió egyes népzenei és néptánc témájú műsorainak zenei rendezőjeként és néprajzi szakértőjeként is dolgozott. A Kossuth Rádió felkérésére 2007-től Népzene határok nélkül címmel heti rendszerességgel vezetett népzenei műsort. Most két olyan Éri Péter által készített feldolgozás következik, amely a muzsikás 1989-es Ősz az idő című albumán kapott helyet. A betyárnóta érdekessége, hogy azt maga Éri Péter énekli, emellett mandolinon és bőgőn is ő játszik. A háttérben Csóri Sándor tekerő és Rácz Antal citera játéka is hallható. A régi somogyi énekben pedig az átható hangú török sípot is megszólaltatja.

Éri Péter munkássága meghatározó volt a népzene mai ismertsége és elismertsége szempontjából. A Muzsikás honlapján zenésztársa Hamar Dániel ezekkel a szavakkal búcsúzik tőle. A mi Pityunk, a Muzsikás legsokoldalúbb zenésze, hosszú türelemmel viselt betegség után itt hagyott bennünket. A fájdalom szavakkal leírhatatlan. Elvesztettünk egy barátot, zenésztársat, szövetségest, aki igaz ember volt. A Muzsikás 50. jubileumi koncertjén még teljes erejével, egyéniségével, énekhangjával, muzsikálásával ott volt. Már tudtunk betegségéről, de a csodára vártunk. Hittük, hogy a gyógyító zene őt is meggyógyítja. Már az égiek között van, újra együtt barátaival, mestereivel és szeretett párjával, Ágival, akinek elvesztése különösen lesújtotta. Akkor felállt, és csodálatos módon jött velünk. Azt hittük, mindent legyőz. Az életet szerető, melegszívű, halkszavú ember volt, barátokkal szerte a világban. Érzékeny zenész, a hangok legapróbb rezdüléseit megérezte. A lemezfelvételeken, koncertek hangosításában, rádiófelvételeken az ő meglátásait követtük. Rendkívül igényes volt, amiért csak hálával tartozunk neki. Énekhangját sajnos kevésszer használtuk, pedig nagy hatású dalai meghódították a világot. Eddig az idézet. Mai utolsó műsorszámunk egy kalotaszegi halott kísérő dallam. A Muzsikás 1986-ban ezt éppen Éri Péter nevelőapja, az 1983-ban fiatalon elhunyt Martin György emlékére készítette. Ez a dal immár nevelt fiának, Éri Péternek is szól. Ezzel búcsúzunk.

0: kedves hallgatóink! A Népzene Itthonról mai műsorában a hazai népzenei mozgalom és a muzsikás együttes zenészére, az immár 3 éve elhunyt Éri Péterre emlékeztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kedves hallgatóink, most Olivier Latry orgonaművész hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Granadai Székesegyházban 2026. június 20-án készült. Suzanne van Solt, 6 tánc. A Suzanne van Solt kéziratból.

Elhangzott Suzanne van Solt hat tánc. Olivier Latré játszik orgonán. Jan Peterson Swelling, Mein junges Leben hat ein Ende.

Jan Peterson Sweelinck művét hallották, Mein Junges Leben hat ein End. Olivier Latre játszik orgonán. José Jiménez Batalla a hatodik tónusban.

Elhangzott José Jiménez Batalla a hatodik tónusban. Olivier Latré hangversenyét közvetítjük felvételről a granadai székesegyházból. Juan Bautista José Cabanillas Tiento a hetedik tónusban a La Mi Re hangokra.

Elhangzott Juan Bautista José Cabanillas Tiento a hetedik tónusban a La Mi Re hangokra. Olivier Latre játszik orgonán. Jean-François Dandrieu, Joseph Ebien Marie karácsonyi ének.

énekét hallották. Olivier Latry játszik orgonán. Claude Benignet Balbastre két darab a Livre Comptant de Pied de Différents Genres című gyűjteményből. Elsőként hangozzék el az ária.

0: A D-dur koncertot hallották. Claude Bénier-Balbastre két darab a Livre Content de Pied de Différent Genre című gyűjteményből. Kedves hallgatóink, Olivier Latry játszott orgonán, a felvétel a Granadai Székesegyházban 2026. június 20-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Plescán Frigyes virtuóz zongora játékával. A Plescán Trio lemeze az Éjszakai Jazz Clubban ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük. Vezényel Keller András, hegedűn közreműködik Antje Whitehouse. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. október 10-én készült. Elsőként hallgassák meg Johann Sebastian Bach C-moll Fantázia és Fúga című művét Edward Elgar átiratában.

Bach C-moll fantázia és fóga című művét hallották Edward Elgar átiratában. A Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük, vezényel Keller András. Dmitrij Sosztákovics második cis-moll hegedű versenye következik, opusz 129. A szólista Antje Whitehouse.

Sosztakovics második cis-moll hegedű versenyét hallották Antje Whitehouse szólójával. Kedves hallgatóink, a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük vezényel Keller András. Befejezésül Johannes Brahms első C-moll szimfóniája csendül föl, opusz 68.

0: Brahms első c-moll szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Concerto Budapest hangversenyét közvetítettük, vezényelt Keller András. Hegedűn közreműködött Antje Whitehouse. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2025. október 10-én készült. A zenei rendező Bárány Gusztáv, a hangmérnök Perényi Benyámin és a szerkesztő Seidl Dénes nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Újra tüntetnek a francia diákok, míg ma megműtik 14. Leó pápát, folytatódik a napos, kissé hűvös idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták, kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Légi vészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierőt. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet. A rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Néhány órával korábban egy feltételezett drónészlelés zavarta meg a Nürnbergi repülőtér működését. Az eszközt nem találták meg. Csaknem 20 év után először látogatott a spanyol királyi pár Ceutába. Az észak-afrikai autonóm spanyol város nyáron azután került a figyelem középpontjába, hogy több tízezer Európába igyekvő illegális bevándorló hatolt be a területére a szomszédos Marokkóból. Bár a hatóságok fellépése után sokan visszatértek, egy újonnan kialakított befogadóközpontban így is több mint 7000 felnőttet és csaknem 3000 gyereket szállásoltak el. A spanyol kormány hangsúlyozta, aki nem jogosult nemzetközi védelemre, visszaküldik Marokkóba. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Idehaza a főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokban más országokat is bevonjanak. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13 és 19 fok közötti hőmérséklet valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
1: Híreket hallottak.
3: Thank you.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Szép napot kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszöntöm Önöket, Uzsali Bencét hallják. Ahogyan megszokhatták, három játék lesz a mai délutánban, tehát 16:30 lesz a dupla játék, a nyereményjáték és utána a szavazós játék, és 17:30 lesz a tipjáték, viszont mivel sok nyereményünk van, a 17:30-os tipjátékban is lesznek majd megnyerhető belépők, úgyhogy érdemes a koncertre, színházba látogatni vágyóknak is velünk maradni és játszani. Az első zenénk Joseph Haydn első C-dur Gordonka versenyének harmadik tétele, Steven Isser rész a szólista, az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényli.

Joseph Haydn C-dur Gordonka versenyének befejező tételét hallottuk Steven Isserlis és az Európa Kamara zenekar előadásában. Roger Norrington volt a karmester. Természetesen most is lehet velünk levelezni, a 0630 30 30 160-as SMS számon várjuk az SMS-eket, és a muzsikálódélután@radio.hu címen az e-maileket. Hozzászólásaikat, kérdéseiket, felvetéseiket nyugodtan megírhatják nekünk, és persze majd itt fogunk játszani is. A következő zenemű César Franck Preludium Fuga és Variáció című művéből származik. Ez egy viszonylag fontos orgonamű, eredetileg talán lehet azt mondani, hogy orgonamű, mert hogy ezzel a művével vált Franck igazán fontos orgonistává, és a 19. századi francia orgona életnek egy meghatározó alakjává. Saint-Saëns-nak szól egyébként az ajánlás, aki maga is képzett orgonista volt, viszont azért bizonytalanodtam el, hogy orgonamű-e, mert hogy létezik Franck kézírásával orgona, harmónium és zongora változata is, és arról máig vitatkoznak a zenetörténészek, hogy vajon melyik volt előbb. Mi most a zongora változatban hallgatjuk meg a Preludiumot, Sanni Di Luca játszik.

César Franck Preludium fuga és variációk című művének első tételét, a Preludiumot hallottuk, Sanyi Di Luca zongorázott. Jöjjön most a Bolero, de nem Raveltől, hanem Rossinitől, mert hogy neki is van egy ilyen című műve, ez egy dal az Öregkori bűnök című ciklusból, bár ez egy inkább egy gyűjtemény, mint egy szorosan összekapcsolt ciklus, és egy kifejezetten virtuóz, ám de táncos karakterű dal. Juan Diego Flores énekel, a Filharmonica Gioachino Rossinit Carlo Tenant vezényli.

Csendben panaszkodom keserű sorsom miatt, de hogy téged ne szeresselek, azt ne reméld tőlem. Ez ennek a dalnak a központi gondolata, és a másik érdekessége az, hogy ezt a szöveget Rossini kétszer is megzenésítette az öregkori bűnökben, van egy sokkal líraibb változata is, de ugyanerre a versre épül. A Bolero című dalt Juan Diego Flores énekelte, a Filharmonica Gioacchino Rossini tagjai kísérték Carlo Tenan vezetésével. Maradunk az olasz zenénél, Giuseppe Tartini G-moll ördög Trilla szonátájának harmadik tétele következik, a Locatelli trió játszik.

Giuseppe Tartini G-moll ördög Terilla szonátájának harmadik tételét hallottuk, a Locatelli Trio játszott. Az ördög után most jöjjön egy kis mennyei zene, Arvopärt a zeneszerző, Alleluja című művét hallgatjuk meg, a Vox Clamantis együttes énekel, a Sinfonietta Riga játszik, Tonu Kajuste a karmester.

0: Arvo Pärt Alleluiáját a Vox Clamantis és a Sinfonietta Riga előadásában hallottuk, Tonu Caius te vezényelt. Egy perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mit hoz a mai lemez újdonság? Brahmsot. Egy Brahms lemezre vetünk egy pillantást. Francesco Piemontesi, zongora művész és a lipcsei Gewandhaus zenekarának jelent meg egy új Brahms lemeze. Ez egy élő koncertfelvétel. Ferencsik János egyszer azt mondta, hogy az élete kedvenc felvétele az volt, amikor egyszer nem szóltak neki, hogy felvesznek egy koncertet, és utána pedig azt mondták, hogy olyan jól sikerült, hogy fel van véve, és kiadnák lemezen, na így szereti a felvételt. Hát igen, elég hosszú munka tudhat lenni egy lemeznek az elkészítése, ezek szerint jól sikerült a koncert, ha így egy az egyben megjelenhetett lemezen. Brahms második zongora versenye szerepel ezen a lemezen, és mellette az Opus 117-es 3 intermezzo. Azt írja a lemezborító, hogy a második zongora verseny nagy és grandiózus hangzása mellett ezek az intermezzók igazán személyesek, és Brahms legbensőségesebb gondolatainak az egyik tolmácsolási terepe. Hát hallgassunk bele mi is, az első S-dur intermezzót játssza Francesco Piemontesi.

Brahms Esz-dur intermezzóját Francesco Piemontesi előadásában hallottuk. Charles Gounod Faustjából következik most a Walpurgis éj részlete, ez az ötödik felvonásnak egy hosszabb zenekari betétje, összesen 7 részből áll, mi most az utolsó 2-t hallgatjuk meg. A Magyar Állami Operaház zenekara játszik, Sándor János vezényel.

Gounod Faustjából hallottuk a Walpurgiszé utolsó két tételét, a Magyar Állami Operaház zenekarát Sándor János vezényelte. Johann Christian Bach C-dur szimfóniájának Andante tételével folytatjuk, a koncerto armónikó játszik.

Johann Christian Bach volt a legfiatalabb Bach fiú, ismerte Mozartot, ráadásul Londonban találkoztak, hiszen élete második felében ő is ott alkotott, jó barátságot kötöttek, és érdekes volt ebben a zenében, hogy egy kicsikét, mintha ott lehelt volna benne Mozart néhány korábbi divertimentója, vagy a fiatal Haydn, de néha még William Herschel is előjöhetett benne, hát egykor egymást ismerő emberek. A C-dur szimfónia andante tételét a Concerto Armonico játszotta. Szerelmeseket látok érkezni, Vyacheslav Novák szlovák szvittjének Szerelmesek című tétele következik, a prágai filharmonikus zenekart Jerzy Belohlavek vezényli.

Vyacheslav Novák szlovák szvittjének harmadik Szerelmesek című tételét hallottuk, a prágai filharmonikus zenekart Jerzy Berlochlávek vezényelte. Beethoven Opus 18 numero 1-es F-dur vonós négyesének negyedik és egyúttal utolsó tétele is következik, az Alban Berg vonós négyes játszik.

Így ér véget Ludwig van Beethoven opusz 18 numero 1-es F-dur vonós négyese. Az utolsó tételt az Alban Berg vonós négyes előadásában hallottuk. Egy opera részlet következik, a zeneszerző Alessandro Scarlatti, tehát az idősebbik, az opera címe pedig Marco Attilio Regolo. Ez egy opera széria, ami a pun háborúkból meríti a témáját, Rómában mutatták be, és annak ellenére, hogy opera széria, és annak ellenére, hogy egy tragédiát dolgoz fel, azért az operában megoldották, hogy happy end legyen a vége. Mi most Santi Poáriáját halljuk ebből a műből, Ian Bostridge énekel, az English Concertet Bernard Labadie vezényli.

0: Alessandro Scarlatti Marco Attilio Regolo című operájából hallottuk Santippo áriáját, Ian Bostridge énekelt, az English Concertet Bernard Labadie vezényelte. Egy perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És benne Schumann zenéje, a második szimfónia második scherzo tétele következik, a forradalom és romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényli.

Robert Schumann második szimfóniájának Scherzo tételét a Forradalom és a Romantika zenekarra játszotta, John Eliot Gardiner vezényelt. Vannak még emberek a Bach családban, akiktől nem hallgattunk ma még zenét, ilyen például Wilhelm Friedemann Bach, most az ő Sziciliánója következik, a Szeged Klasszik trió játszik.

Wilhelm Friedemann Bach Sicilianóját hallottuk, Varga Laura fuolázott, Vizsói Lívia fagottozott, Klebnicki György zongorázott. Aram Hacsatúrián Gajáne című művéből hallunk most két tételt, a Lezginkát és a Lányok táncát, a Bormóc szimfoniettát Kirill Karabic vezényli.

A Guyana című balettből hallottunk két részletet, a Lezginkát és a Lányok táncát, a Bormuth Szimfóniettát Kirill Karabits vezényelte, Aram Kacsatúrján volt a zeneszerző. Jöjjön egy híresség, Franz Schubert Ave Máriája. Azt viszont kevesebben tudják róla, hogy ez a mű, hát tulajdonképpen Ave Máriának készült, de nem templomba szánta. Schubert ugyanis egész életében hadilábon állt a transzcendenciával, különösképpen az egyházzal, a miséiben általában a krédóban kihagyta az anyaszent egyházat, és ez az Ave Maria sem a latin Ave Maria szövegre készült, hanem Walter Scott a Tó anyszonya című művében van egy verses ima. Ezt Schubert német fordításban ismerte meg, és ezt a dalt, ami a regényben dalként hangzik el, dalként is zenésítette meg, tehát ez valójában egy dal, ami többé-kevésbé követi az Ave Maria szövegét, de csak többé-kevésbé. Ezt halljuk most. Sabine Deveille az énekes, az Ensemble Pygmalion kíséri, és Raphael Pichon készítette az átiratot, ő is vezényel.

Állítólag már Schubert barátainak is feltűnt ennek a dalnak a megírásakor, hogy mennyire különleges ez a dal, és mennyire sok költészet és intimitás van benne, még az egyébként megszokott Schubert dalokhoz képest is, és egyébként ráadásul egy imádság. Sabine de Veille énekelt, az Ensemble Pygmalion tagjai játszottak Rafael Pichon vezetésével. És maradunk még egy kicsikét az ilyen félig meddig transzcendens, de nem liturgikus és nem egyházi zenéknél, Vivaldi Sinfonia al Santo Sepolcro, tehát Sinfonia a Szent Sírnál című egytételes művét hallgatjuk meg a Le Poème Harmonique együttes előadásában Vincent Dumestre vezetésével.

0: Antonio Vivaldi Szimfónia Szent Sírnál című művét hallottuk a Le Poème Harmonique együttes előadásában Vincent Dumestre vezetésével. 1:30 kezdjük a játékokat.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm az időközben adásba kapcsolódott hallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai első játékunkhoz, és megismétlem a jó hírt, hogy nem csak a mostani nyereményjátékban vannak nyereményeink, hanem majd a 17:30 tippjátékban is lesz majd még két esemény, amire lehet páros belépőt nyerni. Ismételjük át az elérhetőségeinket, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. A most megnyerhető nyereményeink pedig. Van egy páros belépőnk 16-án pénteken este 7 órára az Óbudai Társaskörbe, hangfestés 3, zene és képzőművészet 1 palettán, Bán Blanka Sára művészettörténés és a V4 vonós 4-es tagjai állítottak össze egy közös estet, ez egy félig meddig koncert, de egyébként gazdagon képzőművészethez kötődő érzések és hatások alapján. 16-a péntek, Óbudai Társaskör. A másik páros belépünk október 17-én szombaton este 6 órára szól a Régi Zene Akadémiára, Liszt születésnapi fesztivál, Péter Edelman bariton és Farkas Gábor zongora kamarakoncertje, Schubert a teljes téli utazás című dalciklusát lehet meghallgatni. Hát ez egy szép és komoly utazás szombaton este 6-kor, tehát a Régi Zene Akadémián. És akkor van egy tárgynyereményünk is, The Best of the John Wilson Orchestra, jazz standardek szerepelnek ezen a lemezen, ezt lehet megnyerni. A játékzene pedig Felix Mendelssohn Hebridák nyitánya. A kérdés pedig a szigetekhez kapcsolódik. A Hebridák azok egy részben lakatlan szigetcsoport. Van egy ilyen című mű is, hogy a Lakatlan sziget. Na ez a kérdés, hogy azt ki írta. Most a Mendelssohn féle lakatlan szigetek következnek, a Hebridák nyitány, a Bambergi Szimfonikus Zenekart Klaus Peter Flor vezényli.

Felix Mendelssohn Bartholdi Hebridák nyitányát játszották a bambergi szimfonikusok, Klaus Peter Flor vezényelt. A kérdés pedig a Hebridák lakatlan szigetei kapcsán az volt, hogy van egy ilyen című mű, hogy a lakatlan sziget, kinek a műve. Nagyon sokan megírták, hogy ez Joseph Haydn operája, ráadásul egyébként, ha tovább gondoljuk az asszociációt, ugyanaz a történet, vagy egy nagyon hasonló történet, mint Haydn operájában megjelenik Richard Straussnál is az Ariadné Naxosban című színpadművében. A nyerteseink pedig Fábián Imre, Kékesi Csabáné és Csiszár Anikó. Gratulálok nekik, és ne csüggedjen senki, aki most nem nyert, mert 17:30 a tippjátéknál lesz majd még egy nyereményjátékunk. Most pedig a szavazós játék következik a mai aktualitások kapcsán. Október 13-a van, mi minden történt. Megint van egy 300 éves Bach kantátánk, most már, hogyha visszatekintünk az elmúlt hónapokban, legalább a harmadik, negyedik ilyen nap van, amikor van 300 éves Bach kantáta. Azért el lehet képzelni, hogy az 1726-os év az milyen termékeny volt Bach életében, hogy szinte minden hétre jutott egy-egy újabb kantátája. Ezen a napon a 47. kantáta hangzott el először 300 évvel ezelőtt, aki magát felemeli, megaláztatik. Ennek a nyitó kórusát hallgathatnánk meg így a 300. évfordulón. Volt egy fontos opera bemutató is 1903-ban. Párizsban ezen a napon játszották először Puccini Toszkáját. Olaszországban mutatták be ezt az operát először, tehát nem ez volt az ős bemutató, de a párizsi közönség ekkor találkozott vele először. A szerelmi kettős részletét hallgathatnánk meg így az opera kapcsán. És akkor van még egy érdekesség, ma van a nemzetközi öltöz ki nap, amikor felszólítják az embereket, hogy nem kell különleges apropó arra, hogy elegánsan öltözzünk föl. Hát ez azért azt lehet mondani, hogy többeknek egy külön tanulmányt jelentene, hogy hogyan is kellene kiöltözni ízlésesen és elegánsan. Viszont van hozzá zenetörténeti zenénk is, Gounod Faustjából az Ékszerária mindenképpen hozzátartozik a kiöltözéshez. Szóval a három lehetőség, a 300 éves Bach kantáta, a 47-es, annak a nyitókórusa, vagy a Párizsban ezen a napon bemutatott Toszka szerelmi kettőse, vagy pedig Gounod Faustjából az Ékszerária. Ebből a háromból lehet választani, addig, ameddig meghallgatjuk Mozart 407-es Ezdur kürtversenyének harmadik tételét. Timothy Brown a kürtszólista és Iowa Brown játszik hegedűn, illetve Steven Shingles mély hegedűn, Anthony Jenkins szintén hegedűn, és Dennis Vigée Gordonkán egészen kamara együttes jellegű. Bocsánat, rosszul mondtam, nem kürtverseny, kürt kvintett. Azért vannak ilyen kevesen. Szóval ezt hallgatjuk.

Mozart 407-es S-dur kürtkvintettjének harmadik tételét játszotta Timothy Brown, Iona Brown, Steven Shingles, Anthony Jenkins és Dennis Vigé. Beérkeztek a szavazatok, egy ideig a Tosca vezetett, aztán átvette a Bach a vezetést, és végül jelentősen megelőzte a Toszkát, és a harmadik helyre szorult a Guno Faust ékszerária. Így aztán Bach 47. kantátájának nyitó kórusát fogjuk meghallgatni. Wer sich selbst erhöhet, tehát aki magát felemeli, annak megaláztatás lesz a része. Nagyon plastikus Bach, hogy ezt a felemelit megfogalmazza, az erhöhet szót tessenek figyelni majd a műben. A Wiener Zenger Knabent és a Concentus Musicus Wind halljuk a felvételen, Nikolaus Arnoncourt vezényel.

Johann Sebastian Bach 47. kantátájának nyitó kórusát hallottuk, a Wiener Sänger Knabent és a Concertus Musicus Wien-t Nikolaus Arnoncourt vezényelte. Még egy zenére van időnk a hírek előtt, Johannes Brahms 10. magyar táncát hallgatjuk meg, a londoni szimfonikus zenekart Némely Ervi vezényli.

0: Brahms 10. magyar táncát a londoni szimfonikus zenekar játszotta, Némely Ervi volt a karmester. Egyébként ezeket a dallamokat Brahms Magyarországról kapta többek között Erkel közvetítésével, és sok közülük szöveges dallam volt, hát ezzel a német Brahms persze nem foglalkozott, de vissza lehet fejteni, és egy csomónak megvan az eredeti szövege. Érdekes játék, hogy hogyan nézhettek ezek ki eredetileg. A hírek után folytatjuk a zenehallgatást, most 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlése mellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban maradt Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád, vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. A 3 tisztviselő közül 2 ügyészként dolgoztak korábban, Ötvös Károly pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. Az ellenzéki pártok nem vettek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról, amely szerint a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. A városvezető ugyanakkor megismételte, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. 5 hónapos vörös panda kölyök látható a fővárosi állat és növénykertben. A Budapesten született nőstényállatot gondozói nevelték fel, mert anyja augusztusban egy vírusos betegségben elpusztult. A Cékla nevű kis panda nem sokáig maradt Budapesten, mert az Európai Tenyészprogram keretében egy másik állatkertbe szállítják majd. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet gyenge eső, zápor. Hajnalban általában 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenon.com.
4: Interaktív zenei nyomozásra hívja a népszerű dallamok kedvelőit Hollerun Gábor és Szűcs Apor. A két zenei detektív utána jár, milyen titkos szálak kötik össze a mai slágereket a klasszikus mesterek műveivel. A Fürelisztől a Despacitoig követik nyomon a közönség kedvenc darabok titkait a budafoki Doknányi Zenekar közreműködésével. A sláger DNS-e a Momkultban november 8-án vasárnap. További információk és jegyek bdz.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bence vagyok. Csajkovszkijjal folytatjuk, Szulkán Cincadze átiratában hallgatjuk az Opus 34-es Válszkercót. Liana Iszakadze játszik hegedűt, így mint szólista, és a Grúz Kamara zenekar kíséri.

Csajkovszki válszkercója Liana Isakadze és a Grúz Kamara zenekar előadásában szólt. Joseph Bodin de Beaumortier Esmol Fuvola kvintetje következik most, ott Rezső Rezes átiratában az első tételt játsza az In Medias Brass Quintet.

Boemortyé Eszmol Fuvola kvintetjének első tételét hallottuk a rezes átiratban, az Immédiás Brass Quintet játszott. Következő zeneszerzőnk Otto Nikolaj, valószínűleg sejtik, hogy a Windsori Végnők című műve jön, de nem Anyitány, hanem Falstaff Bordala. Johann Tilly énekel, a Helsinki Filharmonikus Zenekart Leif Segerström vezényli.

Johann Tilly énekelte Falstaff Bordonát Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című művéből, a Helsinki Filharmonikus zenekart Leif Segerstam vezényelte. Még egy átverős darab következik, H-moll szonáta. Erre mindenki azt mondja, hogy Liszt Ferenc, esetleg Chopin, de ez most Richard Strauss, ő is ért H-moll szonátát opusz 5-ös számmal, tehát ez egy viszonylag fiatalkori mű, a negyedik finálé tételt halljuk, Glenn Gould zongorázik.

Richard Strauss H-moll szonátájának befejező tételét hallottuk, Glenn Gould zongorázott. Filmzene részlet következik az Egy gése emlékiharatai című filmből. John Williams a zeneszerző, nem tudjuk, hogy ki a zenekar, de azt igen, hogy Itzhak Perlman a hegedű szólista és a szerző vezényel.

0: John Williams zenét hallottuk Itzhak Perlman szólójával, az Egy gésa emlékiratai című film kísérő zenéjéből szólt a részlet. Egy perc múlva lesz 17:30, mindjárt jön a játék.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk tehát a mai tippjátékunkhoz, amely egyúttal nyereményjáték is. Van még két olyan esemény, amire van kisorsolható páros belépünk. Az egyik október 17-én szombaton este 7 órakor lesz a BMC koncerttermében. Stark János Mátyás hegedül, Devics Gergely csellózik, Fejérvári Zoltán zongorázik, Beethoven G-dur zongoratrióját és Brahms C-dur zongoratrióját játsszák 17-én szombaton. A másik pedig egy színházi előadás október 23-án pénteken este 7 órakor a Turaida Színházban, Topolcsányi Laura Égben maradt repülő, zenés titkok Edith Piaf életéből két részben. Ez a két nyereményünk. És akkor most egy ismeretlenebb zenemű következik, aminek a szerzőjét kell megtippelni, de meg lehet tippelni azt is, hogy milyen korban íródott a mű, vagy milyen műfajú mű az, amit hallunk. És függetlenül attól, hogy eltalálják-e a tényleges zeneszerzőt, mindenki, aki megírja, hogy melyik nyereményre pályázik, ő részt vehet a nyereményjátékban is, de lehet persze csak tippet is küldeni. Az elérhetőségeink most is 0630 30 30 160, ide lehet SMS-t küldeni, és muzsikálódélután@kukacradio.hu az e-mail címünk, ide lehet szintén megfejtést küldeni e-mailben. Halljuk a zenét!

Na, ki lehetett a zeneszerző? Alapvetően a legtöbb tippet a bécsi klasszikára kaptuk, Mozart neve került elő nagyon hangsúlyosan Haydn, de előkerült Rossini is, és egyébként még Beethoven is, vagy Weber, vagy esetleg lengyel-orosz zeneszerzők is szóba kerültek, és hát mind közel vannak, és persze voltak, akik ismerték a művet, de amire igazából rá akartam ezzel világítani, hogy mennyire ötvözet ez a mű. Csima Róza a Titkos házasság című operájának nyitányát hallottuk. 1792. januárjában volt ennek a bemutatója, tehát Mozart halála után alig 2 hónappal, és hogyha meghallgatjuk ennek az operának a nyitányát, hát az elején a 3 akkord az olyan, mintha a varázsfúvolából szökött volna, utána pedig olyan, mintha a Figaro házassága nyitányát hallanánk, és van benne egy nagy adag Rossini, de Csima Róza jóval idősebb volt a Rossininél. Tehát tulajdonképpen Csima Róza a közvetítő Mozarttól Rossiniig. És voltak nyereményeink is, név szerint a nyerteseink pedig Borvendég Gergely és Komenci Lenke, és köszönöm szépen mindenkinek a megfejtéseket. Folytatjuk majd a játékokat a következő muzsikáló műsorokban. Albert Lavignac a következő zeneszerzőnk, a Galop Márs című művét halljuk, átiratban szól ez most négykezes zongorán, Alexandre Tarot és Frank Bréli zongorázik.

Albert Lavignac Galopp Mars című művét hallottuk zongora átiratban Alexander Taró és Frank Bréli előadásában. És akkor most jöjjön megint egy átirat, Johann Sebastian Bach a zeneszerző. Az 1067-es H-moll szvitből hallunk két tételt, ez eredetileg fuvolára és vonószenekarra készült, most viszont oboa szólóval halljuk, Jesu Moazio az oboa szólista és az Ensemble Masque együttest halljuk a felvételen, Olivier Fortin vezetésével. Két tételt hallgatunk meg a műből, a második Rondó és a harmadik Sarabande tételek szólnak.

Johann Sebastian Bach H-moll szvittjéből hangzott el a második rondó és a harmadik szarabant tételt. Jesu Moasio játszott oboán, az Ensemble Masque együttest hallottuk a felvételen, Olivier Fortin vezetésével játszottak. És akkor hiába múlik el a nyár, azért a zenében még egy kicsikét valami nyárszerűséget idézünk. Spanyol éjszaka a ciklusnak a címe, és az illatos levegőt halljuk. Jules Massenet a zeneszerző, Marianne Crebassa énekel, Thibaut Garcia gitározik.

Spanyol éjszaka, illatos a levegő. Jules Massenet dalát hallottuk, Marianne Crebassa énekelt, Thibaut Garcia játszott gitáron. Ludwig van Beethoven első szimfóniájának egy tétele következik. Hát ez az első szimfónia egy nagy hóruk volt Beethoven életében. Ugyebár ő volt az, aki Bécsbe érkezett, hogy Mozartnál tanuljon, de aztán első alkalommal nem sikerült, mert vissza kellett mennie Bonnba gondoskodni a családról, a második alkalommal pedig már Mozart nem élt, amikor Bécsbe érkezett. Így aztán Haydn tanítványa lett. Haydn nagyra tartotta, meg is nézte az első zongora szonátáit, és azt mondta neki, hogy hát nem így kellene ezt csinálni, azért Beethoven csak azért is megjelentette őket, és Haydnnek ajánlotta. Na de hát, amikor az első szimfóniáját megírta a 104 szimfóniájú Haydn árnyékában, akkor azért különösen nagy dobásnak érezhette, hogy mit lehetne itt írni, meg is kapta a kritikusoktól a magáét, de azóta már mindenki tudja, hogy a Beethoven szimfóniáknak helyük van a zenetörténetben. Most ennek a szimfóniának a befejező tételét halljuk, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

0: Így ér véget Ludwig van Beethoven első C-dur szimfóniája, a londoni Régi Zene Akadémia zenekarát hallottuk. És így ért véget a mai muzsikáló délután. Holnap is várjuk majd Önöket élő műsorokkal és játékokkal. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan következik a Muzsikus Legendák című műsorunk. Én pedig kollégáim Csík Gabriella és Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ez alkalommal Joseph Haydn és Wolfgang Amadeus Mozart alkotásai csendülnek fel előadásukban. Mozart A-dur zongora versenyében Ránki Dezső a szólista, a karmester pedig Kovács János. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub összeállításában a Plescán Trio Figaro Going Jazzy 2 című posztumusz kiadványt mutatjuk be. A 9 klasszikus mű jazz átirata a 15 éve elhunyt jazzzongorista halálának évében készült Plescán Frigyes virtuóz zongora játékával. A Plescán Trio lemeze az Éjszakai Jazz Klubban, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Kodály Zoltán daljátéka nyomán.
3: Jó fog meg legények azok a gárdisták, de csak amíg nem jön a magyar huszár, akkor aztán, jaj édesanyám!
4: Azt mondja el, Hári bátyú, hogy fogta el nagy Napóleon?
5: Tőlem hazudhat is, ha ilyen jól csinálja.
6: Nem akárki fia merészel így beszélni velem, ha csak nem te vagy a...
7: Hári János vagyok, és az is maradok.
2: 100 éves a Hári János. Pénteken 12 óra 30 perckor, az M5 műsorán. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban, és vasárnap 13 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyja Stóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németh Attila vagyok, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk Vázsonyi Bálint zongoraművész, író, újságíró, akinek életútja 20. századi magyar értelmiségi sors egyik különleges és nagyon sokrétű mintapéldája. Amikor 1936. márciusában megszületett Budapesten, egy olyan szellemi és politikai örökségbe csöppent, amely alapjaiban meghatározta későbbi igazság érzetét, morális tartását és a szabadságjogok iránti feltétlen elkötelezettségét. A család neve Magyarországon fogalom volt. Rokoni szálak fűzték Vázsonyi Vilmoshoz, az egykori neves igazságügyminiszterhez, aki a hazai polgári demokrácia és jogállamiság egyik következetes harcosa volt a századfordulón és a két világháború között. A Vázsonyi házban a kultúra, a klasszikus műveltség, a jog tisztelete a mindennapi létezés alapelemei voltak. A kisgyermek olyan környezetben élt, ahol a szavaknak súlya volt, ahol a könyvtárszoba polcain a világirodalom és a jogtudomány remekei sorakoztak, és a zongora billentyűk érintése ugyanolyan természetes kifejező eszköznek számított, mint a beszélt nyelv. Vázsonyi Bálint nevét azonban csak jóformán akkor emlegetjük, ha Dohnányi Ernő neve előkerül. Dohnányi növendéke is volt, és írt egy nagyszerű könyvet mesteréről. Dohnányi, tudjuk, egy jó ideig a megtűrt, vagy inkább a tiltott nagyságok között volt, még ma sem ismerjük jól az életművét, pedig a zenei élet hihetetlenül sokat köszönhet neki. A kis Vázsonyi Bálint abszolút hallása és ritmus érzéke már 3-4 éves korában feltűnt a szüleinek. Kora gyermekkora a 30-as évek végének viszonylagos pesti nyugalmában telt, de aztán a történelem vihara lecsapott a családra is. A II. Világháború évei Budapest ostroma kitörölhetetlen nyomokat hagyott a gyermek emlékezetében, és ekkor jelentkezett először rendkívüli zenei tehetsége. Sajnos a mi archívumunkban elenyészően kevés felvétele van. Elsőként Robert Schumann opusz 13-as szimfonikus etüdjeinek részletét hallgatjuk meg tolmácsolásában.

Schumann szimfonikus etüdjeinek részletét játszotta Vázsonyi Bálint, aki úgy vélem, hogy nagyon mély érzésű pianista. Visszatérve a csoda gyerekre, ő a háború szirénák hangjai alatt eszmélt rá, hogy a zene mennyire érdekli. A rádióból egyre baljóslatúbb hírek érkeztek a frontról, miközben a kisfiú órák hosszat ült a hangszer előtt, de nem csak klimpírozott, a fül után hallott dallamokat irkálta, hanem opera kivonatokat, szalonzenét is transponálva képes volt azonnal visszaadni a billentyűkön. Amikor Budapest felett megjelentek a szövetséges bombázók, a főváros megszállták a német csapatok, a Vázsonyi család élete is állandó bujkálássá és túlélési gyakorlattá vált. Vázsonyi későbbi elbeszélései alapján van egy megrázó gyermekkori élmény, ami 1944 teléhez kötődik. Budapest ostroma alatt a család egy lipótvárosi bérház óvóhelyén húzódott meg. A kinti fagya folyamatos tüzérségi morajlása, lövések zaja megbénította a felnőtteket. A 8 éves Bálint azonban nem a félelembe menekült, hanem amikor alább hagyott a bombázás, felmerészkedett a romos, ablakait vesztett lakásukba. A jéghideg szobában, nagy kabátban is odaült a zongorához, és elgémberedett ujjakkal Bachot és Mozartot játszott. A bérház lakói a pincében reszkedtek, de a gangon keresztül hallgatták a gyermek játékát. Később sokan azt mondták, hogy a kisfiú zenéje tartotta bennük a lelket, és ez a zongora szó jelentette számukra a normalitás szigetét, a pusztulás közepette. Most Mozart D-moll fantáziáját hallgatjuk meg mai muzsikus legendánk előadásában.

Mozart démonfantáziáját játszotta Vázsonyi Bálint, aki a nyilas terror és a szovjet megszállás átmenete alatt megtanulta a fizikai túlélés és a szellemi mededék megteremtésének lehetőségét. Megtanulta, hogy a zene egy olyan különleges autonóm világ, amelyet semmilyen diktatúra vagy fegyveres erőszak nem vehet el az emberektől. A háború utáni romokból újjáéledő Budapesten a zenei élet nagyon gyorsan magára talált, és a 10 éves Vázsonyi Bálintot felvették a Zeneakadémiára. Ez a Zeneakadémia egyik utolsó nagy aranykora volt, ahol még a háború előtti nagy generáció tanított. Muzsikus legendánkat olyan mesterek formálták, akik maguk is a magyar és az egyetemes kultúra tartó oszlopai voltak. Weiner Leo volt kamarazene professzora, a precizitás, a zenei analízis, a szigorú mestere. Weiner arról volt híres, hogy nem tűrt meg semmilyen felületességet. Vázsonyi tőle tanulta meg a kotta szöveg abszolút tiszteletét, a ritmikai pontosságot, a belső fegyelmet, amely évtizedekkel később például a Beethoven ciklus előadásához szükséges volt. Kodály Zoltán közvetlenül nem zongorát tanított neki, jelenléte szellemi iránymutatása és a zenei anyanyelvről alakított koncepciója azonban mélyen beépült Vázsonyi gondolkodásába. A Zeneakadémián ő nem csak mint brilliáns zongorista tűnt ki, hanem kiemelkedő intellektus is volt. Érdekelte a zenetudomány, a történelem, az esztétika, tehát nem csak eljátszani akarta a műveket, hanem megérteni azok keletkezés történetét és társadalmi kontextusát. A Rákosi korszak folytogató légköre, a szocialista realizmus kényszere és a művészi szabadság korlátozása mélyen frusztrálta a fiatal Vázsonyit. Amikor 56-ban kitört a forradalom, a Zeneakadémia ifjúsága az események gyújtópontjában állt. A forradalom leverése, a szovjet tankok visszatérése, a megtorlások előszele Vázsonyi Bálintot válaszút elé állította. 20 évesen a diplomája küszöbén meghozta élete legnehezebb döntését, és elhagyta szülőföldjét, a zöld határon át menekült Ausztriába. Zsebében nem volt semmi, csak a zenei tudás, amit a Zeneakadémián szerzett. Bécsből Angliába vezetett az útja, ahol a legendás pianista Myra Hess vette a szárnyai alá, azonnal felismerve a fiatal magyar menekültben rejlő rendkívüli potenciált. Most Liszt Ferenc 13. rapszódiáját hallgatjuk meg előadásában.

0: Liszt 13. rapszódiáját játszotta Vázsonyi Bálint, aki 1959-ben áttette a székhelyét az Egyesült Államokba. Floridába utazott, ahol az idős emigrációban élő Doknányi Ernő professzorként tevékenykedett. Ez a találkozás Vázsonyi életének legfontosabb sarkkövévé vált. Doknány a 20. századi magyar zene egyik legnagyobb formátumú alakja volt. Zeneszerző, karmester, pianista, a Zeneakadémia egykori igazgatója, rektora. Magyarországon azonban a háború után méltatlan politikai hadjárat indult ellene koholt vádakkal, amelyek szerint náci szimpatizás lett volna, miközben valójában zsidó zenészek tucatjait mentette meg a Zeneakadémián és a filharmonikusoknál. Ellehetetlenítették, és a nevét törölték a tankönyvekből. Most Vázsonyi Bálint mesél mesteréről egy 1977-es felvételről.
1: Miért ünnepeljük Doknányi centenáriumát ilyen feltűnő csendben? Erre a kérdésre keresek immár hónapok óta választ. Születésnapi köszöntőt kellene mondanom, de torkomon akad a szó. Hisz már oly sokszor elmondtam, leírtam, sőt eljátszottam, amit Doknányi és zeneisége iránt érzek. Ha nem írtam igazat, hol maradt monográfiám, előadásaim cáfolata? Ha igazam volt, miért késlekedik az ország, a kormány, a zenészek társadalma Doknányit ismét kultúránk nagyjai közé iktatni? Biztosan magam is hibás vagyok. Sok éven át, amidőn fokozatosan feltárult előttem Doknányi életútja és az ezzel kapcsolatos igazságtalanságok sorozata, szinte ádász düvel beszéltem sok olyan személyiségről, akiket pedig a magam nevében tisztelek és szeretek, és csak Doknányi nevében ítéltem el. Ezzel bizonyára elvágtam egyesek visszavonulási lehetőségét, semleges szemlélőket pedig nyilván sokszor zavart és megharagított szavaim érzelmi aláfestése. Csendes diplomácia, mint mindig, több eredményre vezetett volna. Tréfás, hogy bár külföldön élek, éppen magyarságom okozta ezt a problémát. Így vált a Doknányi ügy bizonyos fokig személyes kérdéssé. Amint ezt észrevettem, tehát jó néhány éve, igyekeztem teljesen visszavonulni, és ezzel is lehetővé tenni, hogy az ünnepségek minden személyes mellékíz nélkül Doknányi érdemeinek megfelelően jöhessenek létre idén. A legfurcsább persze az, hogy Angliában vagy Amerikában több nyoma van a centenáriumnak, mint Magyarországon. Furcsa ez pedig azért, mert Magyarország határain kívül Doknányi az egyik nagy, és nem a legnagyobb zongoraművész volt az elmúlt 100 év folyamán. Ugyancsak igaz, hogy Doknányi a jó komponisták egyikeként van nyilván tartva, nem pedig, még a legpesszimistább felállítás szerint is, mint a nemzet negyedik klasszikusa. New Yorkban mindössze egy évig volt elnök karmester, Budapesten pedig csak nem 25 éven át. Utoljára, de nem utolsó sorban pedig Magyarországon nevelt nemzedékeket és épített zenekultúrát évtizedeken át. Ez a szerepe másút számításba sem jön. Akkor tehát hol keressük az okot? Lehetséges, hogy még géniuszi fokon is divat kérdése az elismerés? Ezt a 20. század végén nehéz elhinni, különösen egy immár 17 éve halott géniusz esetében, aki tehát senki kenyerét nem veszi el. Talán az egész kérdés unalmasnak tűnik. Számomra azonban itt nem csak Doknányiról van szó, hanem egy sokkal általánosabb problémáról. Hazánk nem dicsekedhet politikai éleslátással, egy a svájci órákhoz hasonló különleges ipari termékkel, avagy olajkutakkal. A paprika és a szalámi mellett a lírai költészet és a zene a büszkeségünk. Ez utóbbi párból a zene exportálható, a költészet alig. Eltekintve attól, hogy szeretünk ünnepelni, sőt, nagyon szeretünk ünnepelni, még a legparlagibb kereskedelmi meggondolás is arra mutat, hogy emeljünk még egy zenei tárgyú szobrot, ha van kiről. De nem emelünk egyelőre. Sőt, még mindig elhangzik itt-ott, hogy Doknányival vigyázni kell. Már miért kellene vigyázni? A tények hosszú évek óta minden érdeklődő rendelkezésére állnak, akár egy sok ezer példányban Budapesten kiadott monográfia, akár jó néhány a Magyar Rádió hullámhosszain sugárzott előadás formájában. Lehetséges, hogy ezúttal az írás szállt el, és a szó, sőt szóbeszéd maradt meg. Doknányi maga biztosan meg tudná magyarázni. Bölcs ember volt, bölcs és türelmes. Mint az ilyenek általában, keveset beszélt. Tulajdonképpen egyetlen rendszeres kritikája velem szemben ezzel volt kapcsolatos. Túl sokat beszélsz, mondta több alkalommal. Igaza volt persze. Ezért most rögtön abba is hagyom.
0: Vázsonyi Bálint mondta el a Dohnányi centenárium alkalmából gondolatait a mesteréről. Mi pedig hallgassuk meg Dohnányi opusz 8-as b-moll szonátájának első tételét. Előadja Banda Ede és musikus legendánk.

Dohnányi Ernő bémol szonátájának első tételét játszott a banda Ede és Vázsonyi Bálint egy 1971-es felvételről. Amikor a fiatal Vázsonyi belépett Dohnányi floridai otthonába, nem csak egy idős mester talált, hanem a magyar zenei tradíció élő szobrát. Kapcsolatuk gyorsan túlnőtt a tanár-diák viszonyon, szellemi partnerekké, szinte apa-fiú kapcsolatban lévő barátokká váltak. Vázsonyi lenyűgözve figyelte Dohnányi elképesztő lapról olvasási képességét, transponálási készségét és azt a mély humanizmust, amellyel a méltatlan mellőzöttséget viselte. Dohnányi 1960. februárjában New Yorkban egy lemezfelvétel közben váratlanul meghalt. Ott állt Vázsonyi a mester koporsójánál, és szent fogadalmat tett, hogy életét és tehetségét Dohnányi Ernő zenei és emberi rehabilitációjának szenteli. Ez a munka persze évtizedes, megfeszített kutatást igényelt. Vázsonyi levéltárakat járt be, interjúkat készített a világban szétszóródott kortársakkal, szembeszállt a hivatalos kádári kultúrpolitikával. Ennek a gigantikus munkának eredménye lett a Budapesten megjelent monumentális Dohnányi Ernő monográfia. A könyv megjelenése amolyan kultúrpolitikai atombomba volt, és az akkori Magyarországon megtörte az elhallgatás falát, és elindította Dohnányi hivatalos hazai rehabilitációját. Zongora művészként Vázsonyi nem elégedett meg a hagyományos koncertkarrierrel, mindig is kereste a szellemi és fizikai határok feszegetését. A 70-es évek közepén olyat tett, ami a nemzetközi zenei életben addig szinte példa nélküli volt, és azóta is a legritkább teljesítmények közé tartozik. Elhatározta, hogy két egymást követő nap alatt szigorú időrendi sorrendben eljátsza Beethoven mind a 32 zongora szonátáját. Ezt a grandiózus ciklus New Yorkban, Bostonban és Londonban is bemutatta a közönség és a kritikusok legnagyobb csodálatára és döbbenetére. A nemzetközi sajtó elragadtatással írt a koncertekről, és Vázsonyi bebizonyította, hogy a zene nem csak esztétikai élvezet, hanem az emberi szellem és akarat magasrendű megnyilvánulása. A siker után több egyetem felkérte oktatónak, és ezekben a felső oktatási intézményekben a hallgatók generációjának adta át Weiner és Dohnányi zenei hagyományát. Élete utolsó két évtizedében Vázsonyi karrierje meglepő fordulatot vett. A koncertpódiumok csillogását ugyanis felváltotta a washingtoni politikai és társadalmi filozófiai élet. De miért döntött úgy egy világhírű zongoraművész, hogy közéleti íróvá válik? A válasz nyilvánvalóan a gyermekkorban keresendő. Ő látta a 20. század totalitárius diktatúráit, a nácizmust, a kommunizmust, átélte mindezt Magyarországon, és nagyon érzékenyé vált a szabadságjogok legkisebb csorbulására is. Úgy érezte, hogy a modern nyugati társadalmakban, különösen az Egyesült Államokban olyan ideológiai folyamatok indultak el, amelyek hosszú távon veszélyeztethetik az egyéni szabadságot és a jogállamiságot. Így rendszeres és nagyhatású politikai kommentátora lett a The Washington Times-nak és más amerikai konzervatív lapoknak. Most Debussy Holdfény című kis remek művét játssza.

Debussy Holdfény című zongoradarabját játszotta Vázsonyi Bálint, aki, amikor Bloomingtonban tanított az egyetemen, híres volt arról, hogy diákjait nem csak a zongora technikára, hanem az életvezetésre és a fegyelemre is nevelte. Egy fiatal, tehetséges, de nagyon bohém amerikai növendéke órára érkezett, és láthatóan nem készült fel megfelelően Bach egyik bonyolult fugájából. A diák szabadkozott: professzor úr, elnézést kérhetik, annyi dolgom volt a héten, fel kellett takarítanom a lakást, felhalmozottam, mosatlan, nem volt időm a szólamokat külön kidolgozni. Vázsonyi nem lett dühös. Nyugodtan felállt a zongorától, odalépett a diákhoz, és azt mondta: fiam, ha a koszos edényből eszel, maximum kapsz egy gyomorrontást, ezt az orvos meggyógyítja. De ha egy Bach fugát koszosan kidolgozatlan szólamokkal játszol, az a lélek megfertőzése, és arra nincs gyógyszer. Most menj haza, mosogass el, és addig ne gyere vissza, amíg a négy szólamod nem olyan tiszta, mint a legszebb kristálypohár. Hát a diák egy életre megtanulta a prioritások sorrendjét. Vázsonyi egyébként egy színes, szellemes egyéniség volt, akinek életét számtalan hiteles kortársak és saját maga által is megerősített anekdota övezte. Vázsonyi maga jegyezte fel a Dohnányi monográfia készítése közben azt a történetet, ami a mester elképesztő zenei memóriáját bizonyítja, és ami őt magát is örökre lenyűgözte. Floridában 59-ben Vázsonyi érdeklődött Dohnányinál egy korai, ritkán játszott Brahms műről, amit Dohnányi talán 50 évvel korábban játszott koncerten. Dohnányi elmosolyodott, odasétált a zongorához, és kotta nélkül hibátlanul eljátszotta a darabot. Amikor befejezte, Vázsonyi észrevette, hogy a mester a darab közepén egy apró, nem feltűnő harmonizálási változtatás eszközölt a kottához képest. Amikor rákérdezett erre, mondta, hogy mester, ez nem pont úgy van a kottában, ugye? Dohnányi a homlokára csapott, szóval valóban, teljesen elfelejtettem, hogy 1904-ben Berlinben a koncert előtt megbeszéltem a hegedűssel, hogy itt módosítunk, mert így jobban szólt a teremben. Látja, Bálint, a kotta kiment a fejemből, de a terem akkori hangzás az megmaradt. Hát ez a momentum tanította meg Vázsonyinak, hogy a zene nem egy holt betű, hanem élő, pulzáló akusztikai valóság. Befejezésül egy emblematikus Beethoven zongoradarabot hallgatunk meg, a Führerizét.

0: A Führerize hangzott el Beethoven zongora darabja Vázsonyi Bálint előadásában, aki élete utolsó éveiben nagyon sokat taxizott Washingtonban. Egy alkalommal egy nemrégiben bevándorolt afrikai származású sofőr szállította, aki folyamatosan panaszkodott az amerikai rendszerre, a nehézségekre, az igazságtalanságra. Vázsonyi csendben hallgatta, aztán amikor megérkeztek a cél állomáshoz, a fizetésnél a sofőr szemébe nézett, és azt mondta: barátom, én egy olyan országból menekültem el, ahol ha a miniszterelnök nevét rossz hangsúllyal mondtad ki a sarki fűszeresnél, másnap elvitt a titkos rendőrség. Ő most 20 perce szidja nekem a világ leghatalmasabb országának elnökét és intézményeit úgy, hogy nem néz a visszapillantó tükörbe, hogy követi-e egy fekete autó. Kérem, ne a nehézségeket szidja, hanem minden reggel köszönje meg a sorsnak, hogy ebben a taxiban ülve szabadon lehet elégedetlen. Állítólag a taxis nem fogadta el a borravalót, csak annyit mondott, hogy köszönöm, professzor úr, ezt még senki nem világította meg nekem így. Vázsonyi Bálint 2003. január 17-én halt meg Washingtonban. Halálával a magyar és az egyetemes kultúra egy polihisztort vesztett el. Ő úgy lett világpolgár és az amerikai szellemi élet meghatározó alakja, hogy soha nem tagadta meg a gyökereit. Büszke volt a Lipótvárosra, a Zeneakadémia levegőjére, és arra, hogy Dohnányi Ernő szellemi örököseként adhatta vissza a világnak azt a kulturális kincset, amit Magyarországról útravalóul kapott. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében, és Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsor vezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel ismételjük meg, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Szerda este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika szerdán 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az Arckép mai vendége Magyar Margit zenepedagógus, aki évtizedekig, 2005 óta volt a 6. kerületi budapesti Tóth Aladár zeneiskola igazgatója, szolfés tanár és karvezető. Ő alapította a zeneiskola szimfonikus zenekarát is, és hát nem csak ezzel az egy zeneiskolával foglalkozott hosszú pályafutása alatt, hanem az egész magyar zeneiskolai rendszer megreformálásán dolgozott. Egyébként én végigkövethettem Magyar Margit pályafutását, mert nagy csoporttól kezdve hozzájártam szolfés órára, és most nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Hát én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
0: Hosszú évtizedek óta tanítasz, mit látsz? Mennyiben változtak a gyerekek?
1: Őszintén bevallom, hogy én mindig azt felelem, hogy a gyerekek nem változnak. Hát változott a világ, nagyon változott a felnőtteknek a hát a munkaterhelése és a mentális terhelése, ez nyilván értelemszerűen azért bizonyos fokig pozitívan vagy negatívan, de befolyásolja azt, hogy a gyerekek milyenekké válnak. A gyerekek mintázatokat követnek, felnőtt mintázatokat, amilyenek mi vagyunk, olyanok ők is. Ami rettenetesen megváltozott, és amit szerintem tovább nem lehet feszíteni, az az időkezelés. Tehát az a fajta terhelés, amit a felnőtteknek és a gyerekeknek végig kell vinni a mindennapjaikban. És ez szerintem olyan mértékben embert romboló, ez szerintem kezelhetetlen.
0: Több évtizedes pályafutásod alatt nagyon sok tanítványodból lett profi muzsikus, zenetörténész, zeneszerző, előadó művész, viszont nagyon sokan nem lettek zenészek. Szerinted mi a tendencia? Miért viszik a szülők a zeneiskolába a gyerekeket, és mondjuk mire jó a zeneiskola azoknak, akik nem akarnak zenészek lenni, vagy azért, mert nem annyira tehetségesek, vagy azért, mert más érdekli őket?
1: 2006-tól működik az a 20 évre programot adó kormányrendelet, ami a tehetséggondozással függ össze, és a Magyar Tehetség Segítő Szervezetnek a létrejötte, a MaTehetsz-nek a működése alapvetően befolyásolta azt, hogy a tehetségről mit gondoljunk, és hogy egyáltalán hogyan bánjunk vele az országban. Ennek a szervezetnek én egy másik társadalmi szervezet jelölése kapcsán lettem a kvázi aktív tagja, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy attól a rengeteg tudós embertől, aki létrehozta ezt a programot, hát folyamatosan tanulhatok. És ezt a pár mondatot azért mondtam el, mert szerintem a zenei tehetséggondozásban, aminek következménye, hát ha így tetszik, a professzionális zenei életnek a működtetése vagy a fejlesztése, az mindenféleképpen hozzátartozik. Én azt tanultam meg, hogy ugye nyilván vizsgálni az, hogy a zenei képesség, amivel mondjuk megszületik egy kisgyerek, ráfigyelni és azt fejleszteni, az egy dolog. De ahhoz, hogy valaki ebben a professzionális életben jól helyt tudjon állni, lehet ösztönösen ugye nyilván utakat keresni, lehet jó mentorokat találni, de azért van mára nagyon sok olyan eszköz, amivel egy kicsit tudatosabban is tudnának a zenetanárok a fejlesztéshez nyúlni. Notabene, ezek az eszközök azért mára arra is kiterjednek, hogy azt a bizonyos sokféle tehetségterületet, amivel a gyerekek rendelkeznek, abban is segítsen a zenetanulás valahogy kikutatni, hogy melyik az a terület, ami az ő erőssége. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kettő szerepet évtizedek óta, vagy ha így tetszik, évszázad óta betölti a zeneiskolai hálózat, viszont a tudatossága ebben az még talán fejlesztésre szorul, és mondjuk amiért én dolgozom mostanában, az az, hogy ez a tudatosság egyre inkább beívódjon a hétköznapi munkámba. Én ezért nagyon sokat dolgozom mostanában, és próbálok ebben valamilyen olyan víziót kialakítani, hogy mik azok a lépcsőfokok, amik mindenkinek egységesen, vagy viszonylag egységesen jó támpontokat tudnak adni. A szülőkben szerintem az az igény, hogy minden szülő a saját gyerekét a legtehetségesebbnek lássa, és hogy boldognak és jó eséllyel felnőtt életre tudja nevelni, az szerintem azonos, ez szerintem nem változik soha a világban.

0: Hogy kezdődött ez a történet? 82-ben diplomáztál a Zeneakadémián, zeneelmélet, szolfés, karvezetés szakon, aztán kerültél rögtön a 6. kerületi zeneiskolába Budapesten, nagyon hamar megalapította a zeneiskola zenekarát. Szóval mi vitte rá a fiatal magyar Margitot arra, hogy szolfés tanár legyen, hogy zenekart alapítson? Mert azért a szolfés egy ambivalens tantárgy, azt hiszem régen is, most is.
1: Az első az az, hogy ugye Svejcer Katalin tanított engem zongorázni a Bartók Konzima, aki egy egészen fantasztikus személyiségű tanáregyéniség volt. Megkérdezte, hogy most akkor koncertzongorista szeretnék lenni, vagy zongoratanár, vagy addigra már ugye nagyon intenzitással énekeltem az Ugrin Gábor vezette kórusokban, a Konzi lánykarát próbáltam létrehozni, mert akkor még nem volt igazán aktív, de mire aztán érettségiztem, addigra már egy 80 tagú női kar lett belőle, egy kicsit azért, mert én szerveztem. Hát voltak mindig ezek az ambivalens dolgok, hogy én nem szólóban akartam zenélni, hanem csoporttal. Na most ugye a zongora azért nem egészen ez a hangszer, de valahogy gyerekkoromban meg ez lett. Ugye az énekzenei általános után én a Bakástéri énekzenei általánosba jártam, úgyhogy én onnan származom, hogyha így tetszik, anyaiskolaként. Egy kicsit azt gondolom, hogy az én utam az ennek a változása, amit az én tanáraim jól követtek bennem, hogy nem egyedül akartam csinálni valamit, hanem közösen. Aztán végül is mindenek körül zajlott a következő időszakban, mert az akadémiai diplomával, amit ugye én végeztem, az a bármelyik iskola típusba el tudtam volna menni tanítani, de nekem viszont közben, már az akadémia alatt nagyon erős kapcsolatom alakult ki 2-3 olyan zenei csoportosulással. Ilyen volt az Új Zenei Stúdió, ahol a közösségi zenélés, az improvizáció, az interaktivitás, ez egy nagyon-nagyon erős és fontos mondani valója volt a csoport zenei tagjainak. Ez volt az egyik. A másik az pedig, hogy a Kurtág kamarazeneféle látogatások a Rados tanár úrnál, ugye egy-egy zongora óra, ugye akkor még Simon Albertnek a zenekari vezetése, én abban az időszakban jártam, tehát ha így tetszik, a Zeneakadémia egyik aranykorában voltam én hallgató. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind nagyon erősen befolyásolták aztán, hogy én tényleg a hangszerek közelébe szerettem volna maradni, de csoportosan a hangszerekkel foglalkozni, és hát aztán ennek mind következménye lett az, hogy én mit csinálok aztán zenetanárként.

0: Beszéljünk egy kicsit a szolfésről. Mire való a szolfés? Hogy lehet jól szolfést tanítani?
1: Azt nem tudom. Azt tudom, hogy látni és hallani a zenét, az a szolfés. Az, hogy idáig eljuttatni a gyerekeket, az egy hosszú és türelmes út. Ez nem adja könnyen magát. Ez az ismeretanyag átadás, az a játékon keresztül sokkal egyszerűbb, mint bármi mással. És nincs ilyen, hogy szolfés, meg hangszer, meg nem tudom, hanem, hogy zenélés van. Tehát, hogyha az óra

0: a zenélésről szól, abban nyilván lehet nagyon sokféle módon becsempészni ismereteket, de valójában a zenei játék az a szolfézs. Na most, hogyha erről nem feledkezünk el tanítás közben, és mi magunk is szeretünk játszani, akkor szerintem ez egy nyitott kapu és egy okafogyott probléma. Szóval én abban nagyon hiszek, hogy a gyerekek azt fogadják el az emberektől, a felnőttektől, amit a felnőtt örömmel átad neki. Tehát a gyerek az egy nyitott könyv. Hogy mit írsz bele, az egy kérdés. Na most, hogyha te nem mered beleírni a saját értékeidet, akkor nagy baj van.
1: Mennyiben segít ebben a kortárzene? Lehet róla tudni, hogy nagyon fontos számodra a kortárzene, férjed Serei Zsolt is zeneszerző, és zeneiskolai tanárként is sokszor nyúlsz kortárs kompozíciókhoz. Ami első látásra kicsit furcsa lehet, hogy az talán a legnehezebben megközelíthető zenének tűnik, viszont másik oldalról lehet, hogy pont az improvizálás a játékosság eszköze. Szóval szerinted hogy lehet integrálni a kortárs zenét ma a zeneiskolai oktatásban?
0: Hát ugye már az a furcsa, hogy ugye az kétségtelen, hogy az embernek a személyes útjai, meg a személyes kapcsolata, vagy a motivációk, de ugye azért miért mész oda, mert neked van egy motivációd, ugye, hogy oda menj ahhoz a csoporthoz, akik így csinálnak. Tehát én azért végül is így kerültem ugye oda, hogy megismerjük ezzel a csoporttal, aztán, hogy ez milyen személyes kötődésekhez vitt, az egy másik történet. De a lényeg az, hogy egy a kortárs zene improvizál, azért az egy elég furi dolog, hát hiszen egy Bachot is úgy kéne megtanítanunk, nem? Vagy pláne egy Bachot előző zenei korszakból, amihez alig nyúl be ugye azért a tanítási folyamat, tehát azért azt is meg kell nézni, hogy milyen kicsi szegmenset tanítunk a zenetörténetben. Egy csomó zenei kor van, ahol teljesen természetes volt, hogy improvizálnak. Ugye nyilván, hogyha most azt mondom, hogy amikor én bekerültem tanítani azért több mint 4 évtizeddel ezelőtt az iskolába, ott azért az, hogy Bartók Mikrokozmos és Bartók gyermekeknek, tehát a vizsgán, a idézőjel, mondjuk mára én nagyon erősen mondom, hogy ez meghallgatás, ugye, tehát meghallgatjuk egymást, tehát annak örülünk, hogy te játszol, és én meghallgatom. Tehát szuma szumárum azért 40 évvel ezelőtt a Bartók azért alig hangzott el. De most már nyilván Bartók nélkül nincsen meghallgatás, vagy teljesen, hogy mondjam, klasszikusként vonul bár be ugye ebbe a zenei anyagba. De hát, hogyha most azt mondom, hogy egy kurtágjátékok sorozat, az most már lassan 50 éves, nem látom, hogy ez egy napi vérkeringésbe beérkezett. Sári kreatív zenei gyakorlatai több mint 4 évtizedesek nem épültek be a napi zenepedagógiai munkába. Azzal ellentétben, hogy mondjuk egy lengyel, vagy egy szlovák, vagy egy cseh zenei versenyen az, hogy saját kortár zenei anyagot játszanak a gyerekek, és büszkék legyenek arra, amit játszanak, és értőként játszák, az egy teljesen természetes dolog. Hát szerintem erre mindenféleképpen oda kell ügyelni, de ez a felnőtt társadalom, ez nem a gyerekek.
1: Ha már a zeneiskolai repertoárról beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy mennyire kell nyitnia, és mennyire tud nyitni a zeneiskola más műfajok felé. Alapvetően ez a klasszikus zenére létesített intézményrendszer, de lehet-e ma ilyen szigorú határokat húzni? Lehet-e nyitni jazz, népzene, egyéb könnyű zene irányzatok felé? Azt tudom, hogy nagyon sok változás történt, és hogy régóta szerepel a jazz például a kínálatban, csak arra irányult tulajdonképpen a kérdésem, hogy lehet-e ezt a kettőt ötvözni, ahogy ma ez a crossover, meg mindenféle műfaj keveredések jellemzőek.
0: Én értem. Tehát egy részről megvan az alap. Már egy nagy kérdés, hogy mennyi tanárunk van ehhez. Hogy hány iskola emelte be. Tehát, hogyha azt mondom, hogy van az országban mondjuk 130 ezer zenét tanuló fiatal, és ebből körülbelül 3000-en tanulnak jazzt, akkor ez nem sok, de nem is kevés. Ez akár jónak is tekinthető. A kérdés tényleg az, hogy viszont azokban a helyi közösségekben, azokban az iskolákban, ahol beemelődött, ott milyen crossoverek jönnek létre. Én büszke vagyok arra, hogy az iskolában, ahol egyébként először tanítottak jazz, hát ha így tetszik, iskolai szinten, mert 1937-ben a Fodorban már tanítottak jazzt, és azért azt tudjuk, hogy a század elején érkezett egyáltalán meg, és a 20-as években mondjuk a pesti bulvár életben azért nagyon, hogy mondjam, neves jazzzenészek működtek Budapesten a kávéházakban, de őszintén szóval nem volt iskolai rendszerű tanítás. 37-től viszont a Fodorban volt jazz tanítás.
1: Ugye a Fodor, és hát így,
0: a Fodor a Tóth Aladár elődje, igen. Tehát ő az alapított iskola 1903-ban Fodor Ernő által. Aztán nyilván a háború azért sok mindent hát megváltoztatott. 2007-2008 környékén kellett eldönteni, hogy az akkor megszűnő postás művelődési házban, a Benczúr utcában volt egy postás zeneiskola, a magyar jazz tanításnak az alapiskolája volt így a 20. század második felében, tehát a 60-as évektől felfelé, és akkor végül is ők kerestek meg minket, hogy akkor be tudjuk-e fogadni azt az alapfokú részt, ami ott működött, és ők így kerültek hozzánk. Én nekem az akkor egy nagy döntésem volt, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos irány a tanításban, és én azt hiszem, hogy nagyon jól működnek együtt a kollégák, tehát az egy fontos dolog, igen, hogy a népzene is tulajdonképpen az bővült ez alatt a két évtized alatt, mert a népi ének mellett most már egy elég erős hangszeres népzenei tanszak is működik. Ez szerintem az, hogy a tanárok milyen projekteket találnak ki a gyerekeknek, annak semmi akadálya nincs az ég adta világon. Felnőtt közösségnek a kreativitásán és az ő motiváltságán és az ő ambícióján múlik, hogy a gyerekeknek mit akarnak odaadni. Tehát mindenre megvan a lehetőség, hogy ez tényleg jól működjön.

0: Több mint 4 évtizedig dolgoztál egy intézményben. Ebből 2 évtizedig te voltál a vezetője a Tóth Aradár Zeneiskolának. Soha nem merült fel benned, hogy máshova menj dolgozni? Mert manapság már nem annyira gyakori, hogy valaki egy egész életet egy munkahelyen töltsön.
1: Nem tudom. Tehát igazából az a helyzet, hogy tényleg nem akartam elmenni máshova dolgozni, már úgy értem, hogy főállásban. Ugyanakkor meg, hogyha megnézem a saját életutamat, amit eddig bejártam, hát ez rengeteg ágban, ha csak azt mondom, hogy ez a Zeneiskolák Szövetsége és a Tehetségsegítő Szervezetben való munkálkodás, hát az már egy olyan kitekintés, ami mindenféleképpen valamilyen módon azért ad egy csomó másságot és egy csomó olyan pluszt, ami segíti az embernek a tótaladáros munkáját, hogyha így tetszik. Az biztosan tudtam, hogy az, hogy ott lenni a Tóth Aladár Zeneiskolában, ez egy olyan emberi és szakmai közösséget jelent, amit én fiatal tanárként nyilván, hát hálás lehetek, hogy egy ilyen helyzetbe kerültem, mert azért, hát akárhogy is van, most is fantasztikusan büszke vagyok arra, hogy akikkel együtt tanítok, azért az ország vezető szakemberei, de akikkel én összekerültem fiatalon, azok mindannyian mentorok és vezetők voltak, és ugyanígy az országot vezették. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy szerencse. És ezt a szerencsét az ember, hogyha jól sáfárkodik vele, akkor nyilván továbbra is a közjavára tudja fordítani. Úgyhogy erre én nem gondoltam, de hogyha megnézem, hogy azért voltam a pedagógiai intézetben, és menedzseltem azt, hogy hogyan kell váltani, mikor egyszer csak a fővárosi pedagógiai intézetben azt mondták, hogy ott már ne legyen alapfokú művészetoktatással foglalkozó, hát ilyen terület, akkor azért hát 20 évre megpróbáltam megmenteni nagyon-nagyon sok a fővárosi önkormányzatban működő vezető kollégával, hogy legyen azért a fővárosban valamiféle pedagógiai szolgáltatás. Hát ez 2004 és 2020 között azért elég jól működött. Tanítottam egy pár esztendőt a Veszprémi Konzervatóriumban, tehát hogy volt azért nekem kitekintésem, de az alapiskola az valahogy nyilván úgy tűnik, hogy nem, az embernek nem csak tanítónéniei vannak, hanem ilyen tanító mentorai is, és ez volt a Tóth Aladár Zeneiskola, akkor még 6. kerületi állami zeneiskola.
0: Átadtad a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatói feladatait a következő generációnak, de ettől függetlenül tanítasz még a zeneiskolában. Milyen terveid vannak? Például a szimfonikus zenekarral.
1: A szimfonikus zenekarral nekem már nincsenek terveim, de annak most nagyon örülök és boldog vagyok, hogy együttműködhetek a kollégákkal abban, hogy hát nem szimfonikus zenekarnak alakult, ugye 85-86-os tanévben vettük föl Tóth Aladár nevét, mert addig ugye ez, mint említettem, 6. kerületi állami zeneiskola névvel futottunk. Akkor annak idején a Fodor Ernő nevet nem lehetett visszavenni, ez egy vágya volt a testületnek, de az ott akkori oktatási irányítás ezt nem engedte. Viszont a fővárosban született egy döntés, hogy van 3 zenetudós, Szabolcsi Bence, a Molnár Antal és a Tóth Aladár zeneiskolai névfelvétel, ugye ez az 5-6-7. Kerület, ez egy fővárosi döntés volt, a kulturális bizottság kérte, hogy akkor ennek a 3 zenetudósnak a nevet azt használja a zeneiskola, és akkor ebből nyilván választotta a testület azt, hogy a Tóth Aladár Zeneiskola nevet választjuk mi. Hát nyilván értelemszerűen egy kicsit azért Tóth Aladárnak az operaházhoz, a 6. kerülethez való kötődése. Én ezért akkor a névfelvételhez kapcsolódott vezetői kérésre vonós, tehát kizárólag vonós, úgyhogy 16 kisgyerekkel ültem be a Szinyei Gimnázium földszinti tantermébe, és ott alakultunk meg, mint így vonós zenekar, és akkor jól emlékszem, hogy még Fischer Anni néni meg sokan jöttek arra a koncertre, hát így alakult meg, és aztán hosszú éveken keresztül bővültünk, és akkor egyszer csak lett szimfonikus zenekar. Tanítani pedig nagyon szeretek, és az is egy bakancslista, mert hát azért csináltam egy honlapot, ahol a képen keresztül, mert azért azt tudjuk, hogy a világ ezzel változott, képen keresztül mutatjuk meg, hogy mit érdemes figyelni, vagy tanítás közben hogyan átadni a jó hang, a szép hang, a jó előadás, milyen a jó hangszín. Tehát egy nagyon, hát szerintem úgy érzem, hogy a tanári munkát segítő honlap kerekedett, de nincs befejezve, és ennek a csoportos része még nagyon nincs meg, úgyhogy abban szeretnék egy kicsit munkálkodni, hát nyilván kinek kell kitenni először magát, ugye ennek a dolognak, hát aki megalkotta, úgyhogy pici, milyen edukatív filmeket szeretnék majd felvenni, hogyha sikerül, és akkor azokból egy picit segíteni, hogy ez a bizonyos mumus szolfés, ez megszűnjön. Szóval ez a játék, hogy minél több játékot átadni a jövő generációjának.

0: Kedves hallgatóink, az Arckép mai vendége Magyar Margit zenepedagógus volt. Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket. Szerkesztőt Katona Mártát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Újra elérhető az Erasmus Plus a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kiírták a pályázatot a közmédia vezérigazgatói posztjára. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az építési vállalkozók országos szakszövetségi. Eszerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csak nem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több, mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásoké 440 ezer forint körül van. Közben 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. A főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokban más országokat is bevonjanak. Ünnepi hangversennyel emlékezik meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról a Concerto Budapest szimfonikus zenekar. Október 24-én a Művészetek Palotájában Beethoven, Dubrovai László, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei idézik fel a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és legfelemelőbb pillanatát. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalra általában 0 és plusz 6 fok közé hűl a levegő, napközben 13 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy évszázados zenei rejtély végre megoldódik. New York után Budapesten születik újjá Johann Sebastian Bach, Szent Márk passiója. Az Egyesült Államokban élő zseniális magyar orgonaművész és zeneszerző Karosi Bálint grandiózus rekonstrukcióját hallhatja a közönség október 21-én, melyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara kelt életre. Legyen részese a zenei szenzációnak október 21-én a Mátyás templomban. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, Szegyű Dénest hallják. Élőben jelentkezünk innen a Zeneakadémia nagyterméből, ahol hamarosan a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye kezdődik, épp most érkeznek a zenészek a színpadra. És hogyha ránézünk a műsorra, akkor két olyan nevet találunk, akik miatt már indokolt a teltház, ugyanis teltház van, még a kórusülésen is ülnek. Az egyikük Mozart, a másikuk Haydn. Ugye ez már eleve egy jó csalogató, de hát nem állunk itt le, hogyha a nagy nevekről van szó. Mondok még két nagy nevet. Az egyikük Ránki Dezső, a másikuk Kovács János karmester. Mind a ketten idén ünnepelték 75. születésnapjukat. Ránki Dezső fogja játszani tehát a szólót ma este, és Kovács János lesz a karmester, és amíg a zenekar hangulatig elmondom, hogy mi a pontos műsor, József Haydn G-dur divertimentójával kezdődik a mai koncert, aztán jön Wolfgang Amadeus Mozart 488-as köhűjegyzékszámú A-dur zongora versenye Ránki Dezső szólójával. Ezután szünet következik, és a szünet után pedig Mozart C-dur Jupiter szimfóniáját hallgathatjuk meg. Ugye a fiatal Mozarthoz, akarom mondani, a fiatal Haydnhöz kapcsolódunk az első műsorszámmal, a G-dur divertimentó akkor született, amikor nagyjából 20 pár éves lehetett Haydn, tehát a fiatal Haydn képzeljük magunk elé, már nagyobb annál, hogy kórustársainak copfját lenyesse, de még a Haydn papa kifejezés előtt vagyunk bőven. Megérkezett azonban Kovács János karmester, őt köszönti a közönség. Hallgassuk tehát elsőként József Haydn G-dur divertimentóját.

Joseph Haydn G-dur divertimentóját hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, Kovács János vezényelt, aki éppen most érkezett vissza a színpadra. Olá Vilmost, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertmesterét állította fel, ugye ő játszotta a szólókat, neki járt egy kis külön taps, és most az egész együttes talpon. Fontos kihangsúlyozni, hogy egy együttes játszott, azért is fontos kihangsúlyozni, mert öt szólamú ez a divertimento. Haydn eredetileg öt vonós játékosra írta a darabot, két hegedűre, két brácsára és egy basszus szólamra. Érdekesség ezzel a művel kapcsolatban, hogy Haydn egyik korai életrajzírója feljegyezte, hogy Haydn esténként muzsikus társaival gyakran elindult zenélni a városba. Erre a korabeli kifejezés egyébként a Gassatin volt állítólag. Utcai muzsikálást jelentett. A társaság nem ritkán Haydn egyik saját szerzeményét is játszotta. Haydn később úgy emlékezett, hogy 1753-ban egy kvintettet kifejezetten ilyen alkalomra komponált. Nem lehetünk biztosak abban, hogy ez a kvintett az a kvintett volt, de feltételezhetjük, és hát a feltételezés is valami. Most azonban nem feltételezzük, hanem tudjuk, hogy Wolfgang Amadeus Mozart 488-as kőhűjegyzékszámú A-dur zongora versenye következik, amelyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik Ránki Dezső szólójával. És hogyha már a különböző szólamokról beszéltünk a Haydn művel kapcsolatban, akkor érdemes megemlíteni ezzel a művel kapcsolatban, hogy érdekes a Besetzung, ugyanis oboák helyett klarinétokat alkalmaz a zeneszerző, ami mindenképpen különlegesség. És hát egyébként is fontos ez a mű a Mozart életműben. 1786. március 2-án jegyzett be a művei közé egy új zongoraversenyt Mozart, ez volt az A-dur, amelyet ma is hallhatunk, ez a 23. zongoraversenye. Mozart ekkor éppen 30 éves volt, Salzburgot már évekkel korábban maga mögött hagyta, és Bécsben épített önálló pályát. Nem csupán zenét írt, hanem fellépett, tanított és hangversenyének szervezésével is foglalkozott. Ez egyébként egy fontos részlet, ez a hangverseny szervezés. A bécsi sikernek volt egy nagyon kézzelfogható oldala. Mozartnak közönséget kellett találni a hangversenyeihez. Az 1780-as évek közepén bérletes koncert sorozatokat rendezett, és nagyobb úgynevezett akadémiákon is fellépett. 1784 márciusában például 3 koncertet adott a Trattenerhof magántermében, majd április 1-én a Burgtheaterben tartott nagyszabású hangversenyt. Egy ilyen estén többféle zene is elhangozhatott. Például volt, hogy egy új zongora versenyt, volt, hogy egy fúvós kvintettet, és volt, hogy egyébként csak úgy önmagában improvizált, tehát Mozart több oldalát is megmutatta egy ilyen koncerten. Ez azért is volt fontos, hogy a közönség ne csak egy mű miatt érkezzen. És hát a magánfellépések ugyanilyen fontosak voltak. 1784 márciusában 13 alkalommal játszott, főként Esterházy gróf és az orosz nagykövet Gallucin herceg otthonában, ráadásul közben tanított és új műveket írt, szóval el volt foglalva Mozart ebben az időszakban, és hát ennek több része volt nyilván a társadalmi és személyes kapcsolatok, és hát nyilván az anyagi oldala is fontos volt. Az 1784-es 3 koncertből álló bérlet sorozatára jóval több mint 100-an fizettek elő, a 3 alkalomra ára 6 gulden volt. Ez elég szépen mutatta, hogy Bécsben valóban volt fizetőképes közönsége, amely kereste a zenéjét. Leopold Mozart egyik beszámolója szerint a fia 1785. március 10-i Burgtheater hangversenyen 559 gulden bevételt ért el, csak hogy tudjuk ezt valahova helyezni, összehasonlításképpen egy opera megkomponálásáért rendszerint 450 guldent kapott. Tehát ez egy jó ötlet volt ez a bérlet Mozart részéről, hát nem véletlenül, hogy ma is a hangversenyeken, illetve a zenekarok valamilyen bérletet kínálnak. Ez egy jó lehetőség csatlakozni a különböző szimfonikus zenekarokhoz, így talán a szimfonikus zenekarok is magáinak tudhatják egy kicsikét a közönséget, és a közönségben is kialakul egyfajta identitás, hogy mi bizony mondjuk a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának bérletesei vagyunk. Hát akár bérletesek vagyunk, akár nem, most már mindannyian egy dologra várjunk, és az nem más, mint hogy Kovács János, illetve Ránki Dezső a színpadra lépjen, hogy eljátsszák
közösen a rádiózenekarral fogunk engedni az Mozart 488-as kőjegyzékszámú A-dur zongora versenyét. És hát engedjék meg, hogy egy kicsit részrehajló legyek, ha már a hangzást említettük, hogy itt aztán hiába várjuk a trombitákat, ugyanis a trombita ebben a darabban nincsen, egy tényleg egyedülálló hangszerelést hallunk és látunk itt. Egyébként a színpadon már játékra kész a zenekar, és tényleg már csak a szólistákat várjuk, de nem kell egész este várni a trombitákat, majd a Jupiter szimfóniában bőven akad dolguk. És hát érdemes még megemlíteni, ha már a zenekart emlegetjük, hogy ahogyan haladunk előre a zongora versenyek történetében, úgy lesz egyre fontosabb a zenekar szerepe a koncertóknál. Ugye érdemes talán a 491-es kőjegyzékszámú zongora versenyt is emellé helyezni, ahol tényleg azt látjuk, hogy szinte egyenrangú partnerként játszik a zenekar a szólistával. Van, hogy egészen csöndben marad a zongora is, és tudunk figyelni a zenekarra, és hát itt a szólistáknál is fontos szerepet kap, mint a zenekari fúvós szólistákra is érdemes figyelni, ez is nincs másképp egyébként ennél a versenyműnél sem, hiszen tényleg fontos szerepet kapnak a fúvós, illetve a vonós szólisták is. És hogyha már lejegyzésnél tartunk, akkor érdemes megjegyezni azt, hogy Mozart ezeket a versenyműveket, mint ahogyan korábban is mondtam, általában úgy írta meg, hogy saját maga játszotta. Tehát a zenekari anyag az részletesebb sokszor, mint maga a zongora anyag, a szóló anyag, hiszen azt magának írta, azt csak éppen, hogy leírta, és tudta ő, hogy mit akar díszíteni, tudta ő, hogy milyen frazálásokat, milyen dinamikákat akar benne játszani. A zenekart jobban instruálta, emiatt talán érdekességnek számít, hogy Mozart ehhez a zongora versenyhez írt kadenciát, és ez a kadencia egyébként fenn is maradt, és sokan játsszák Mozart saját kadenciáját. Hát kíváncsiak vagyunk, hogy Ránki Dezső vajon most Mozart saját kadenciáját játssza-e. Ugye ez nem kötelező, a szólista ilyenkor nyugodtan eldöntheti, hogy milyen kadenciát szeretne játszani. A bátrabbak egyébként a színpadon improvizálnak. Pont nemrég kérdeztem pár fiatal zongorista ismerősmet, hogy ők vannak elég bátrak ahhoz, hogy kadenciát improvizáljanak. Azt mondják, hogy ritkán, hogyha nem készül felvétel. Hát majd most kiderül, hogy Ránki Dezső milyen kadenciát játszik majd. Minden esetre megérkezett leül a zongorához, hallgassuk tehát az A-dur zongora versenyt.

Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 488-as köhűjegyzékszámú A-dur zongora versenye. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, Ránki Dezső volt a szólista, vezényelt Kovács János. Mozart 1782 és 86 között a bécsi koncertekre nem kevesebb, mint 15 zongora verseny komponált. Ezekre a darabokra tökéletesen élik a mozarti leírás. Idézet következik. Komponálásukkor az a cél vezetett, hogy brilliáns voltuk ellenére se legyenek üresek, hogy a szakértőt és a műkedvelőt egyaránt kielégítsék, egy szóval, hogy mindenki megtalálja bennük azt, amit keresett. Idézet vége. Azt gondolom, hogy mindannyian megtaláltuk azt, amit kerestünk ebben a műben, és azt hiszem, hogy ezt nem is lehet szavakba önteni. Ránki Dezső jön ismét meghajolni, neki szól a Vastaps, most a zenekar is föláll neki, köszönik, nekik köszöni meg Ránki Dezső és Kovács János a közreműködést. Nehéz a méltatást tovább folytatni, azt hiszem, hogy ezt át kellett élni, át kell élni ezeket a perceket, mint ahogyan egyébként hasonló perceket élhetett át Haydn is, amikor egyszer Mozarthoz látogatott. Leopold Mozart, Mozart édesapja számol be egy levélben arról, hogy Haydn kijelentette, hogy becsületes emberként és Isten előtt szólva Mozartot tartja a legnagyobb zeneszerzőnek azok közül, akiket személyesen vagy név szerint ismer. Külön kiemelte, hogy Mozartnak különleges ízlése és zeneszerzői tudása van, most azonban ráadás következik.

0: Mozart 356-os köhűjegyzék számú C-dur adagzsóját hallottuk, Ránki Dezső játszott zongorán, ez volt tehát a ráadás, ezért szól a különleges taps Ránki Dezsőnek, és a zenekar is nagy lelkesen tapsol, és a vonósok a vonójukat lengetik, és kifejezik azt, hogy tetszett nekik ez az adagzsó, ezt meg tudjuk érteni. És hát ugye ott tartottunk a történetben, hogy Haydnnek is nagyon tetszett Mozart kompozíciója és játéka, és érdekes, hogy amit ő akkor mondott, az igazából arra utal, hogy nem csak a zsenialitását és nem csak a tehetségét ismeri el, hanem a tudását is. Remélem, hogy érzik a kettő között a különbséget. Na de most hagyjuk egy kicsit pihenni Mozartot és Haydnt, hiszen a közönség is pihen. Hamarosan jön majd a szünet után Mozart Jupiter szimfóniája, de addig sem menjenek messzire, hiszen a szünet alatt interjúkat hallhatnak. Elsőként Ránki Dezsőt kérdeztem arról, hogy hogyan változott az elmúlt 75 évben a viszonya a zongorázáshoz, a zenéléshez, az előadó művészethez.
1: Azt hiszem, hogy alapjaiban semmi nem változott. Azt nagyon remélem, hogy az évtizedek során azért tökéletesedtek a dolgok, legalábbis ezt én tényleg remélem. Sok mindenre lassanként rájön az ember, meg a tapasztalat, a gyakorlat azért nagyon sokat számít. Észrevettem például, hogy Brahms B-dur zongora versenyét, amit először, hát most már több mint 50 évvel ezelőtt játszottam, és rengeteg energiát igényel, az egy szimfónia méretű, négy tételes, hatalmas, több mint háromnegyed órás mű, és most az intenzitást megtartva, de sokkal gazdaságosabban tudom beosztani az energiákat, és sokkal kevésbé megerültető most eljátszani. Tehát az, hogy az ember játék közben mire mennyi energiát fordít, mennyi erőfeszítés szükséges ugyanannak az eredménynek az eléréséhez, abban hatalmas segítség a nagyon sok több ezer koncert, és a gyakorlat, hogy azok hogy zajlanak, hogy kell az egész felkészülni, átélni, végigjátszani.
0: Egyel tovább lépve Mozart zenéhez hogyan változott a viszonya? Mert csak azért is kérdezem, mert nekem valahogy az a hipotézisem, hogy ezekkel a nagy óriásokkal az előadók, akik rengeteget játsszák a műveiket, kialakul valamilyen személyes viszony. És a személyes viszonyra általában jellemző, hogy változik, főleg akkor, hogyha aktív a viszony.
1: Az a helyzet, hogy hát ezeket a zenéket valamikor megírták, több száz évvel ezelőtt sok esetben, és az, hogy fennmaradtak, és most is ilyen intenzitással képes megérinteni az ember legbensőbb életét, az mutatja, hogy jogos ezeket a zenéket most is játszani, és a közönség is megérzi és átveszi ezeket az élményeket, sikerül nekik átadni, persze, hogyha sikerül olyan módon eljátszani. Ezek a zenék azért változatlanok, és mi változunk persze, tehát ha valaki ugyanazt az embert két hét különbséggel megnézi, akkor nem sok különbséget vesz észre. Ha már két évtized különbséggel megnézi, akkor már igen. De hogyha folyamatos a kapcsolat vele, akkor a változás nem észleli olyan módon. Tehát, hogyha egy művet nem játszom mondjuk 20 évig, és utána előveszem, ami előfordul, akkor sokkal több változást veszek észre a darabhoz való viszonyomban, mint hogyha valamit nagyon rendszeresen mindig játszom. Ezt a Mozart zongora versenyt, amit most kedden előadunk, ezt, mint a legtöbbet, azért több mint 40-szer játszottam már, ami nem azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal ne kezdeni az ember előről a munkát vele. Az az érdekes, hogy a szerző leírja ezeket a művet, az végül is csak egy csontváz, mert a lényeget azt a papírra nem lehet rögzíteni. A hangokból és az igencsak, pláne Mozart idejében még egyáltalán nem olyan részletesen írták le a kottába a szerző szándékát, mint mostanában. Sőt, még ehhez az is hozzájön, hogy Mozart nagyon gyakran sokkal részletesebben jelölte a zenekarnak az előadási módokat, a jeleket. A zongorában sok mindent nem írt be, mert azt legtöbbször saját maga játszotta, és ő tudta, hogy hogyan akarja, de az már kevésbé törődött, hogy más is tudja. Tehát ezt indirekt módon sokszor a zenekari lejegyzésen keresztül kell kitalálni, és rájönni, hogy végül is mit akart. És az, aki eljátsza, azt tölti meg élettel, nem direkt erre rájátszva, hanem mégiscsak valahogy úgy kell eljátszani ezeket, mintha saját magunk komponálnánk, mert akkor van értelme, akkor játsza az ember olyan intenzitással, hogy aki hallgatja, az is abból megérezzen valamit.
0: Ez a gyakorlatban mit jelent? Saját kadenciát, saját díszítéseket?
1: Nem a hangoknak a hozzáadásával, vagy kicirkalmazásával, bár akkoriban a szokás volt, hogy nagyon sok minden díszítés belejátszottak a koncerteken, ami nincs a kottában, de akkor magától értetődő volt. Hanem egyszerűen a egyes zenei elemeknek az átélésével, összekapcsolásával, a lényegének a megértésével és az annak a továbbadásával, erre gondolok.
0: Volt már szó arról korábban, hogy a darabot 1985-ben játszotta. Hogyha készült volna onnan felvétel, és meghallgatnánk, illetve ugranánk egy nagyot, és megnéznénk, hogy ma hogyan játsza, akkor milyen különbségeket látnánk? Erre a csontvázra az élőszövet milyen különbségekkel rakódik rá ennyi év távlatából?
1: Van róla egyébként egy nagyon kezdetleges kis privát felvétel, amit nem hallgattam meg mostanában. Általában kevésszer hallgatom meg a saját felvételeimet, mert mindig rendkívül elégedetlen vagyok velük. Az utólag meghallgatva mindig kielégületlenül hagy, hogy nem azt hallom vissza, amit akkor úgy hallottam magamban, vagy úgy éreztem, hogy eljátszom, de mégse úgy szólal meg. De hogyha nagyon részletesen kielemezné az ember az akkori fölvételt, meg a mostani fölvételt, akkor biztos, hogy rengeteg apróság feltűnne, ami nem hozzáértő, nem szakember számára esetleg nem is lenne érdekes, vagy nem is nagyon venné észre, esetleg összbenyomásban észlelné csak azt, hogy úgy érzem, hogy mostanában minden sokkal egyértelműbben és sokkal cizelláltabban gondolok és próbálom megcsinálni, mint annak idején.
0: Említette, hogy annak ellenére, hogy nagyon régen született ez a versenymű, annak ellenére nagyon megtalálja az embert, és nyilván ennek a népszerűsége is az egyik bizonyítéka, hogy ez tényleg így van. Miért lehet az, hogy ez a versenymű ennyire személyesen meg tudja érinteni a mai kor emberét, és mit talál el benne, vagy önben mit talál el?
1: Hát ezek a nagy zeneszerzőknél az a csodálatos Mozart, Beethoven, Bach, Schumann, Liszt, stb., hogy olyan rétegeit és elemeit képes megszólítani és beindítani az emberben, örök, és még mindig megvan. Bármikor születik valaki, nagyon remélem, hogy 500 év múlva is ugyanígy fognak reagálni az emberek. Egy nagyon érdekes példát mondok, amikor a gyerekeink kicsik voltak, előfordult, nem is ritkán, hogyha minden este meséltünk különböző meséket, felolvastunk, stb., és néha kérték azt, hogy énekelve mondjuk a meséket, ami egyébként néha improvizatív mese is volt, és amikor így énekelve mondtuk, vagy beszéltünk, és improvizatív dallamokra mondtuk a szöveget, abból nagyon gyakran sírás lett a vége, tehát egyszerűen meghatotta őket, mert az ember önkéntelenül olyan dallamfordulatokkal énekli ezeket, ami a legmélyebb, az emberi léleknek a legbensőbb részeit mozgatja meg. Úgyhogy ez akárhány száz évvel ezelőtt íródtak ezek a zenék, az igazán zseniális szerzők képesek voltak megtalálni és leírni azokat a formulákat, motívumokat, dallamokat, harmóniákat, amik az embernek a legbensőbb és legfontosabb érzéseit megmozgatják.
0: Lehet konkretizálni, hogy önnek miről mesél, miről énekel Mozart?
1: Nem lehet, mert akkor nem írta volna. Ez csak a zene leírásával és megszólaltatásával lehet. Hát ez az értelme az egésznek. A zene képes olyasmiket kifejezni, amit szöveggel nem. A szöveg egy olyan áttételes dolog, ahol a szavak bár zseniális írók megtalálják a megfelelő szavakat, de az mindenképpen egy áttételes kifejezési mód, a zene az nem.

0: Átiratot hallottunk Drahos Béla és Hegyesi Gabriella játszott fólán, előtte pedig Ránki Dezső gondolatait hallották. Most pedig interjú következik Kovács Jánossal, az est karmesterével, akit még a próba folyamat során kerestem fel. Kezdem azzal, amit Ránki Dezsőtől is kérdeztem, hogy az elmúlt 75 évben hogyan változott a viszony a karmesterséghez, a veszényléshez, az előadó művészethez?
1: Hát egyfolytában küzdök azóta is. Kedves tanárom Korodi András annak idején azt mondta, hogy minden karmester ugyanúgy dirigál a felvételi vizsgáját, mint az élete utolsó koncertjén. Én ezt azzal bővíteném ki, van benne igazság, tehát igazán nem tudunk kibújni a bőrünkből, de hogy hozzájön egyfajta, jó esetben egy olyan érettség, ami az embernek a figyelmét a lényegre irányítja. Tehát lehet, hogy a gesztusok is egyszerűsödnek. Én magam nem tudom megfigyelni, bénázok úgy, ahogy sikerül, mindig próbálok koncentrálni a fontos dolgokra, de szeretném fölidézni Bruno Walter megemlékezését Gustav Mahlerről, hogy jelen volt egy olyan koncerten, ahol a New York-i filharmonikusokkal Richard Strauss-nak a szimfonia domestikáját dirigálta, és hogy elképesztő volt a kísérteties különbség a fiatal Mahler dirigálása, akit korabeli karikatúrák úgy ábrázoltak, hogy 10 kézzel 10 felé dirigált, mert annyira agilis volt, és annyira mozgékony, és robbanékony, és hogy minimális mozdulatokkal olyan elképesztő játékra ösztönözte a New York-iakat, hogy nem igaz. Tehát redukálódott minden, nem volt már szüksége rá.
0: Úgy fogalmazott, hogy tud egész jól már a lényegre koncentrálni, vagy a lényegre figyelni. Mi a lényeg?
1: Hát ez az, amit nem lehet elmondani. Most konkrét példát tudok mondani. A Jupiter szimfónia tanulásakor, előadásakor megpróbálom mindig muzsikus kollégáimmal megértetni, hogy Mozart a kor lehetőségeihez alkalmazkodva elsősorban opera szerző akart lenni, mert abban lehetett nagyon érvényesülni. Hát természetesen virtuóz billentyűs játékos is volt, és minden műfajban a lehető leggyönyörűbbet alkotta meg, legvarázsaltosabbat, de azért mégis a legfontosabb a számára az opera volt, és 2 olyan kiváló, világhírű hangszeres művésztől is hallottam más megfogalmazásban. Az egyik az Isaac Stern, a másik pedig Svetoslav Richter, aki nekem az előadó művész ideálom, hogy aki nem ismeri Mozart legfontosabb operáit, az nem tudja eljátszani a hegedű versenyét, a zongora versenyét, a szonátáját, a szimfóniát, stb. Mert hogy minden zenéjéből operai gesztusok, alakok, egy finom női kéz, tehát ilyen operás elemek nyúlnak ki, és ez a fantázia kell az eljátszáshoz.
0: Az apparátus nem túl nagy, mondhatnánk azt is, hogy kellemes mind a próbatermet tekintve, mind a Zeneakadémia nagytermét tekintve. Talán nem az az elsődleges kihívás, hogy a zenekar együtt játszon. Mi az elsődleges kihívás, hogyha nem ez?
1: Az, hogy fantáziával játszanak. Kedvel és fantáziával. Tehát ez a kiváló zenekar technikailag mindent meg tud csinálni, amire szükség van. Itt csak annyi, hogy Mozartot játszunk és Haydnt. Érdekes a különbség, de elnézést, hogy megint Richterre hivatkozom, aki Haydnt mindenestől úgy, ahogy van, imádta, és az állandó villódzását, állandó invenció gazdagságát imádta. Mozarthoz valahogy nehezebben találta meg az utat. De mind a 2 szerzővel kapcsolatban alapfokú az, hogy olyan fantáziával bírtak, ami a mai ember számára sajnos azért nem tűnik föl mindig, mert megszoktuk, vagy megszoktuk a zenéjüket, vagy azért, mert nem játsszák úgy, hogy kiderüljön. És én ezt tartom a legfontosabb feladatomnak, hogy ahol lehet a fantáziával való játékra ösztökéljem kollégáimat.
0: Hogyan lehet ennyi embert egy fantázia felé terelni?
1: Hát igazából csúnya szavakat használunk, mert itt sem ösztökélni, sem terelni nem kell, hanem nekem az a tapasztalatom saját magammal kapcsolatban, akivel szemben mindig nagyon kritikus vagyok, önkritikus, hogy ha egy darabot nagyon megszeretek, akkor ha ezt a szeretetet át tudom adni, akkor az előbb-utóbb megszólal.
0: A Jupiter szimfóniában mit szeret a legjobban?
1: Nagyon-nagyon sok hely van, de azt tudom mondani, hogy a legeslegjobban a 2. tételben van egy váltás, ami ugye egy F-dur kantabile a maga 2. tétel, és egyszer csak hirtelen akkor átvált, a világ legnagyobb tragédiája történik, és sír, zokog, liheg a zene. indul egy szerelmes melódiával, és utána átmegy abba, hogy ja Istenem, miért is élek.

Ez az egyik döbbenetes, amit mindig elalírok. A másik pedig az egy híres hely, az utolsó tételben, ami egy virtuóz moto perpetuo tulajdonképpen, a visszatéréshez egy olyan négytaktust komponált modulációba, amit azóta is tanítanak, tulajdonképpen nagyon-nagyon egyszerű képlet, de azóta is tanítanak összhangzattan példaként, és olyan maga az egész megoldás, minthogyha egy kicsit elhomályosodna a kép, és utána egyszer csak meg kiderülne kis üt a nap, de valami hihetetlen hatása van.

0: De egyébként, ha most elkezdenénk, akkor szerintem minden másik traktusban elmondanám, hogy mi a kedvencem.
1: Ez egy ilyen általános jellemző Mozartnál, a szimfóniáinál, hogy minden ütemben, minden mozzanatban, minden karakterben talál valamit az ember, amit úgy meg tud szeretni.
0: Sajnos nem jutottam el odáig, hogy akár Haydnnél, akár Mozartnál az egész életművet áttanulmányozzam, de azt kell mondjam, hogy egy bizonyos életkoron felül, ami Mozartnál elég alacsony volt, minden művében benne van az, hogy az embernek fülig ér a szája a gyönyörűségtől, hogy mennyi minden eszébe jutott, anélkül, hogy erőlködne. Tehát a legfinomabb dolgok, a legdrámaibb dolgok, és akkora váltások, hogy csak a hülye nem vesz észre. Nagyon sokan vagyunk hülyék. És ugyanezt mondom Haydnre is, aki hát egyszerűen egy sziporka özön minden műve. A koraiakat nem ismerem. Én azt szoktam mondani, hogy ha felajánlanak Haydn szimfóniát, hogy én csak annyit kérek, hogy mondjuk a 40. sorszám fölötti szimfóniát ajánlják, mert a korai szimfóniák azok még nagyon udvariasak, azok is biztos, hogy tele vannak ötlettel is, de nem az, amit az ember megvadul az élvezettől.
1: Kovács János karmestert hallották. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a koncert.
2: Műsorajánló. Szerda este Lazár Bérmán archív hangversenyét hallgathatják meg. A szovjet-orosz zongoraművészt irdatlan mennydörgő technikájáért méltatták, amely Liszt és Rachmaninov izgalmas tolmácsolójává és az orosz romantikus zongoraművészet nagyiskolájának késői képviselőjévé tette. Zongora muzsika. Szerdán 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök este Jonathan Biss zongorázik. A koncert különlegessége, hogy az amerikai művész Robert Schumann és Leos Janáček zongora ciklusainak részleteit egymásba fűzve, felváltva szólaltatta meg. A 2013-as hangverseny felvétele a Wigmore Hallból. Csütörtökön 20 óra 38 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: Folytatjuk a koncertközvetítést innen a Zeneakadémia nagy terméből. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik továbbra is, vezényel Kovács János, és következik Wolfgang Amadeus Mozart C-dur szimfóniája, körüljegyzék száma 551, ugye ez a Jupiter melléknevet viseli, és érkeznek a zenészek, a zenekar zenészei Olá Vilmos koncertmester vezetésével, nekik szól most a taps. Ugye Mozart saját kezű műjegyzéke 1788. augusztus 10-i keltezéssel jelzi a C-dur szimfónia elkészülésének időpontját. Három szimfónia elkészülésének időpontja ez. Az S-dur, a G-moll és a C-dur hangnemű szimfóniákat írta ekkor. Életművének három utolsó ilyen műfajú darabjáról van szó. Nem pontosan tisztázott, hogy a három szimfónia után miért nem komponált újabbakat. Ugye nem az életmű végéről van szó, hanem a szimfónia sorozatnak a végéről. És azt sem tisztázott, hogy a három szimfónia milyen alkalomra készült. Valószínűleg látszik, hogy Mozart egy tervezett hangversenysorozat vagy önálló szerzői est akadémia céljára írta. A Jupiter szimfónia legnevezetesebb tétele egyébként a virtuóz kontrapunktikus technikájú finálé, a 19. században elterjedt elnevezés szimfónia zárófúgával is erre a tételre terelte a figyelmet. A négy hanggal induló téma Mozart kedvelt és gyakran feldolgozott motivuma azonos egy Gregorián Magnifikát dallam kezdetével. Ezt a három szimfóniát Mozart nagyon rövid idő alatt írta, és ez azt is jelenti, hogy Mozartnak minden hang azonnal készen állt a fejében, legalábbis ezt gondolhatnánk. A fennmaradt kéziratok ennél azért érdekesebb képet mutatnak. Mozart figyelt a részletekre, és nem riadt vissza attól, hogy javítson, vagy átdolgozzon egy korábbi megoldást. Ugye van egy ilyen legenda, hogy Mozart a kéziratában nem javított, hát ez nem igaz. Most azonban megérkezett Kovács János karmester, neki szól a taps, hallgassuk tehát a Jupiter szimfóniát, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik.

elnézést, hogy megakasztom az ünneplést. Fazekas Gergely vagyok, az MRM-e Magyar Rádió Művészeti Együttesének művészeti vezetője, és azért zavartam meg most önöket, meg a tapsukat, mert Kovács János most először játszik ebben az évadban, vagy vezényli az együttest, de augusztusban 75 éves lett. 1982-ben, ha jól tudom, a krónikák szerint akkor vezényelted először ezt a zenekart, vagyis 44 évvel ezelőtt, és azóta nem tudom, hogy volt-e olyan év, amikor kimaradt volna ez az alkalom. Úgyhogy szerettük volna az MRM-e vezetősége, együttesei, és talán mondhatom az önök nevében, a közönsége nevében is felköszönteni Janót. Nagyon köszönjük a jelenléted, és sok-sok egészséges és aktív évet kívánunk. Boldog születésnapot!

Kedves hallgatóink, Wolfgang Amadeus Mozart 551-es körüljegyzékszámú C-dur szimfóniáját hallottuk, a Jupiter szimfóniát hallhattuk az elmúlt percekben, de nem csak ezt hallottuk, örömteli perceknek voltunk tanúi, ünneplést is hallottunk, ugye Fazekas Gergely, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek művészeti vezetője köszöntötte Kovács János karmester 75. születésnapja alkalmából. De azt hiszem, hogy el vagyunk kényeztetve ilyen nagy művészekkel, ilyen nagy zeneszerzőkkel, ilyen kiváló előadásokkal. Kívánom mindannyiunknak, hogy hasonlókban legyen részünk még a jövőben, és hát emellé kívánunk még Ránki Dezsőnek és Kovács Jánosnak jó egészséget, és magunknak azt, hogy sokáig láthassuk még, hallgassuk még az ő játékokat, az ő előadásaikat. Isten éltesse őket, de nem csak őket, hanem a kollégáimat is, akik nevében búcsúzom, a technikai munkatárs Nemesdi András, a hangmérnök Lakatos Gergely, a Bartók Rádió adó stúdiójában szolgálatot teljesítő Szabó Péter hangmérnök, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a gyártásvezető Heszter Gábor, a szerkesztő munkatársa Nyilas Tamás és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető Szegyű Dénest hallották. Kérem, hogy következő műsorunkig hallgassák Liszt Ferenc szerzeményét, egy szimfonikus költemény részletét, Amit a hegyen hallani címmel. A BBC Filharmonikus Zenekara játszik, vezényel Gian Andrea Noseda.

0: Liszt Ferenc szimfonikus költeményét hallottuk, Amit a hegyen hallani. A BBC Filharmonikus Zenekar játszott, vezényelt Gianandrea Noseda.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Angol karmester. Az elsősorban kiváló barokk és klasszikus műveket tartalmazó lemez kiadványairól ismert Richard Hickox felvételei ezen az estén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Edmund Rubra az 1901 és 86 közt élt jeles angol alkotó, elsősorban drámai hangú szimfóniáival írta be magát a zene nagykönyvébe. Most azonban egy miniatűr kompozíciója szól, egy tisztelgő zene, melyet 1943-ban Ralph Vaughan Williams 70. születésnapjára írt. A BBC Velszi zenekara játszik.

zeneművet hallottak, mely Ralph Vaughan Williams 70. születésnapjára készült 1943-ban. Edmund Rubra miniatűrjét a BBC Velszi zenekara játszotta. A zászlóva adásában Richard Hickox vezényel. Olasz szerző alkotása következik. Giancarlo Menotti Sebastian Svitje 1944-ből. A Spoletói Fesztivál zenekarának játékát 2007. júliusában rögzítették.

egy saját librettóra, 1944-ben készült balett szvit változatát hallották a Spoletói Fesztivál zenekarának előadásában. Az Ásnofa összeállításában Richard Hickox vezényel. Az olasz alkotó Giancarlo Menotti műve után egy szimfónia, egy a bevezetőben már említett neves brit szerző Ralph Vaughan Williams kompozíciója szól. Az 1958-ban elhunyt alkotó romantikusan illusztratív, színhatásokban, újszerű polifóniában gazdag nyelvezetét elsősorban hazája népzenéje és a 16.-17. századi angol mesterek hatása alakította ki. Talán ennek is köszönhető, hogy az angol Kodálynak is szokták nevezni. 8. szimfóniáját a londoni szimfonikus zenekar játssza.

0: Egy-két évig készült mű. Ralph Vaughan Williams 1953 és 55 között írt 8. szimfóniáját a Londoni Szimfonikus Zenekar előadásában hallották. A hangfelvétel a londoni Mindenszentek templomban készült 2003-ban. És ezzel véget ért az Ars Nova adása, melyben ezúttal az angol karmester Richard Hickox lemezeiből válogattunk. A 20.-21. század zenéjéből válogató sorozatunkban holnap fúvó zenekari műveket hallhatnak. A szerző a műfajban igen ismert és kedvelt Jan van der Roost, akinek többek közt Sinfonia Hungarica című darabjából is szól majd részlet, melynek címe felkiáltó jellel Attila. A szerkesztő Bánkövi Gyula a viszonthallás reményében köszön el a napjaink zenéje iránt érdeklődőktől. Találkozzunk holnap is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk, a Pleskan Trio Figaro Going Jazzy második albumát hallhatják mai összeállításunkban. Hogy ez hogyan is készülhetett el, ennek részletei Weiss Gábor interjújából derülnek ki.
2: Pleskan Frigyes rajongók, figyelem, hiszen nagy örömünkre megjelent egy lemez a Pleskan Trióval, aminek bőgőse Gajer Ferenc, a Magyar Jazz Szövetség jelenlegi elnöke volt, és a 15 éve elhunyt művész egy olyan hagyatéka került most lemezre, ami tulajdonképpen egy annak idején megjelent albumnak a folytatása. Talán emlékszünk a Figaro Going Jazzy című lemezre, ahol klasszikus feldolgozások szóltak. És most folytatása következett, itt is nagyon népszerű dalok hallhatók, de mielőtt a felcsendülő témákról beszélünk, Feri, hogyan került elő ez az anyag, és hogyan sikerült megjelentetni ilyen hosszú időtáv után?
3: Frici 2011-ben hagyott itt minket. Ugye mi barátságban voltunk, 1977 óta ismerem, és amikor itthon volt, akkor rengeteget játszottunk, koncert, felvételek, stb. És mondta, hogy hát van egy ilyen ötlete, hogy klasszikus zenét kellene feldolgozni, de klasszikus zenei darabokat kellene feldolgozni, de egészen sajátos módon, és aki meghallgatja a felvételt, az majd meg is hallja, hogy ezek valóban igazi sajátos feldolgozások. Akkor felvettünk két lemezni anyagot, és aztán az első részét, akkor körülbelül 2011 tavaszán sikerült kiadni. És a második része pedig nálam dekkolt azóta, és most nyilván benne volt a szívembe, meg a lelkembe, hogy majd kiadom valamikor, és most jött el a pillanat, mert pályáztunk rá, kaptunk pénzt, és a Provás Stúdió kiadta nekünk ezt a második részét nagy örömömre.
2: Említetted, hogy már 1977 óta ismerted Fricit, mondjál róla néhány mondatot, és emlékezzünk is róla.
3: Akkor ismertem meg Székesfehérváron, én akkor ott éltem, mert már készültem a jazz tanszakra, és onnan jártam föl az előkészítőbe, és ott egy ismerősön keresztül ismertem meg, mert ott nagyon jó jazzklub működött, és oda meghívták. Akkor játszottam vele egyszer, és mondta, hogy neki nagyon tetszik, ahogy én bőgőzöm, és aztán együtt maradtunk egész haláláig. Na most ezt úgy kell érteni, hogy azért ő elment dolgozni Svájcba hosszú éveken keresztül, meg természetesen másokkal is játszott, de mindig valahogy visszakanyarodott hozzám, és trióztunk, duóztunk, főleg ezeket a kis formációkat szerette. Szerintem az

0: utóbbi 100 év vagy 150 év egyik legtehetségesebb magyar zongoristája. Nem tudom, hogy miért nem csinált világkarriert, vagy nagyobb karriert, ezt én nem is tudom megfejteni, sokan sokfélét mondanak, de akkor is nagyon-nagyon nagy tehetség volt. Nagyon jó barát, nagyon jó kedves ember, segítőkész, és jó barátok voltunk, sokat nevettünk, és hát nagyon jókat muzsikáltunk.
1: És vajon ezek a klasszikus dallamok, ezek az ő kedvencei voltak, azokat vette lemezre, hogy azokat játszotta, dolgozta fel?
0: Azt tudni kell, hogy ő Kincsvájzban tulajdonképpen vendéglátózott hosszú időn keresztül, ahol azért jazzt is, meg ilyen klasszikusokat játszott. Valószínűleg ezek a leggyakrabban játszott dolgai klasszikus zenében. Azt azért el tudom mondani, hogy ez egy nagyon különleges dolog, hogy ezt a két anyagnyi lemezt egyhuzamba feljátszotta hiba nélkül. De egy félreütés, egy gondolati, egy zenei megoldás nem volt, rendkívül tudatosan és rendkívül hibátlan tudott dolgozni. A koncerteken sem hibázott. Ez hozzátartozik, és ez az ő egyik nagy tulajdonsága volt.
1: És az is érdekes, hogy nagyon kevés eredeti zongoradarab van itt. Mert hát itt szimfóniák vannak, a Vivaldi négy évszakból egy tétel például, tehát a Tell Vilmos nyitány, tehát ezek nem eredeti zongoradarabok.
0: Igen, igen, azt hiszem nem is az volt a cél, ő inkább a témákra koncentrált, és aztán egészen elvitte modális mindenféle dolog felé. Meg kell hallgatni ezt a klasszikus zené feldolgozásokat, nem úgy kell értelmezni, mint ahogy az Eugène Cicero csinálta, hogy eljátszotta a témát klasszikus, és utána jött egy swing alapra, és akkor megrázta. Új harmóniákra, teljesen új felfogása, vagy ezeknek a témáknak a feldolgozása. Izgalmas.
2: Gayer Ferenc szavai után hallgassuk a Figaro Going Jazzy második albumát. Pleszkán Frigyes zongorán játszik, Gayer Ferenc a bőgős, Horváth Zoltán dobol. Előadásukban először Wolfgang Amadeus Mozart 550-es köhöl jegyzékszámú G-moll szimfóniájának első tétele szól tehát az előbb említett gondolatok mentén.

Mozart nagy G-moll szimfóniájának első tételét hallottuk, most Antonio Vivaldi a négy évszak ciklusából a tavasz első tétele következik, ha tetszik újra gondolva.

Vivaldi négy évszakából a tavasz első tétele szólt, most pedig Csajkovszki bémol zongora versenyének első tétele következik, továbbra is a Pleszkán trió újragondolásával.

Csajkovszkij bémol zongora versenyének első tételének újragondolása szólt, továbbra is a Pleszkán trió játszik, Wolfgang Amadeus Mozart török indulóját halljuk az ő feldolgozásukban.

Gioacchino Rossini telvilmosának nyitányát hallottuk Pleszkán Frigyes átdolgozásában, továbbra is a Pleszkán Trio Figaro Going Jazzy második albumát hallhatják az Éjszakai Jazzklubban. Most Piotr Csajkovszki bémol zongora versenyének első tétele szóló változatban hangzik el.

Piotr Csajkovszkij bémol zongora versenyének első tételét hallottuk. Pleszkán frigyes átdolgozásai közül következik most Román Hofstetter szerenátja.

Román Hofstetter Szerenádja hangzott el a Pleszkán Trio Figaro Going Jazzy második albumáról. Az utolsó téma keretet ad a lemezen, Wolfgang Amadeus Mozart nagy G-moll szimfóniájának első tétele szóló változatban hangzik el.

0: Mozart nagy G-moll szimfóniájának első tétele hangzott el a Pleskán trió Figaro Going Jazzy második albumáról. Pleskán Frigyes volt a zongorista, Gájár Ferenc a bőgős, Horváth Zoltán a dobos. A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták a Pleskán trió Figaro Going Jazzy második albumát. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az éjszakai jazzklub végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Szigorodott a módosításokkal a gyermekvédelmi törvény, jelentette ki a kormányfő. Sikeres volt a pápa műtétje, folytatódik a napos gomoly felhős idő. Magyarországra látogat október 23-án Emmanuel Macron francia elnök és több uniós vezető is. Erről beszélt a Partizánnak adott interjújában a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az 1956-os forradalom 70. évfordulóját már egy szabad demokratikus légkörben ünnepelheti az ország. A kormányfő beszámolt arról is, a mostani módosításokkal szigorodott a gyermekvédelmi törvény, hatékonyabbá vált például az online zaklatások elleni fellépés, de már dolgoznak egy korszerűbb és hatékonyabb csomagon. Mintegy 1600 új névvel bővült az Oroszország elleni szankciós lista, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita az EU-s külügyminiszterek luxemburgi ülése után beszámolt arról is, hogy egy libanoni misszió felállításáról is döntöttek az egyeztetésen, amely katonák és rendfenntartók képzésével segíti majd a közel-keleti térség biztonságát. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal, csak nem 1000 embert tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000 vettek részt a tüntetéseken, a rendőrség 160 000-re becsülte a számukat. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A sebészeti beavatkozás a tervezett időzítéssel és módon történt, a pápa várhatóan egy hétig lábadozik majd, közölte a Szentszék. A 71 éves 14. Leó azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztani a novemberi dél-amerikai látogatását. Idehaza benyújtotta lemondását Tóth András, a gazdasági és energetikai minisztérium energetikai államtitkára. A köztársasági elnök megállapította az államtitkár megbízatásának megszűnését. Tóth András személyes okokból mondott le. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet eső, zápor. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 0+6, napközben 13 és 19 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

0: Most bekapcsolódunk a Notturno műsorába.
1: A kanadai Ruth Watson Henderson glóriáját az Elmer Iseler énekegyüttes adta elő. A komponista rengeteg kórusművet komponált gyerekeknek. Torontóban dolgozott, és orgonaművészi diplomát is szerzett, 1932-es születésű. Dvorzsáknyitánya következik, a király és a szénégető.

Dvorzsák a Király és a Szénégető című operájának nyitányát játszotta a Pozsonyi Rádiózenekar. Dvorzsákról köztudott, hogy különleges hobbija volt, ha csak tehette, a pályaudvarok környékén sétált, és mindent feljegyzett, ami a mozdonyokkal kapcsolatos volt, gondolom gyakran szenesen ment haza. Gustav Merkel démon fantáziája következik.

Gustav Merkel démon fantáziáját Jaap Zwart orgonaművész adta elő. József Haydn G-dur zongora trióját Cigány trió néven is emlegetik. 1795 körül keletkezett a londoni tartózkodása idején, amikor Haydn a zongora trió műfaját különösen magas szintre emelte.

Haydn-Gédur trióját a Grieg trió adta elő. A mű három tételből áll, amelyek közül a záró Rondo a Ungarese magyaros ritmikájával, temperamentumával vált legendássá. Haydn és Mozart barátsága legendás volt. Most Mozart muzsikája következik, a Così fan tutte című operából hallunk egy áriát.

Mozart Così fan tutte című operájából Guglielmo áriáját Russell Brown énekelte, a kanadai opera zenekarát Richard Bradshaw vezényelte. A Così 1789 utolsó két hónapjában készült Bécsben II. József megrendelésére. Most Britten zenéje következik, a négy tengeri közjáték.

Benjamin Britten Peter Grimes című operájából a négy tengeri közjátékot a lengyel rádió Katowicei zenekara játszotta. Az operát a zeneszerző amerikai tartózkodása alatt Kusszevicki rendelte meg Britten-től. Franz Schubert zongoradarabja következik, a Moma Musico ciklus.

Piotr Aleksejevics előadásában hallottuk Schubert 6 zenei pillanatát. Ezeknek a kis zongora műveknek a kézirata sajnos nem maradt fenn. A 6 közül a harmadikról tudjuk, hogy korábban keletkezett, mint a többi. Egyébként 1824-ben jelentek meg egy karácsonyi albumban a darabok. Nino Rota hárfa versenye következik.

Nino Rota árfa versenyét Eszter Peristerakis és a Westdeutscher Rundfunk zenekara szólaltatta meg. Rota a komoly zene mellett tudjuk, hogy érdeklődéssel fordult a szórakoztató műfajok felé. A híres filmzeneszerző tanulmányait a Milánói Konzervatóriumon, később a római Santa Cecilia Akadémián végezte. 2 óra van.

A Svéd Rádió énekkarának hangversenye következik, amelyen kortárs kórusművek és a 15-16. Század alkotásai keveredtek, vezényelt Marcus Creed. Elliot Carter 2012-ig élt kórusművének címe Zenészek birkóznak mindenhol. Az amerikai szerző a 20. század egyik legjelentősebb modernistája volt, tanulmányait a Harvardon végezte, majd Párizsban Nadia Boulanger növendéke lett. A zenéjére jellemző a rendkívül összetett ritmika és a független szólamok éles karakterkülönbsége. Műve után Lassus, majd Palestina kórusműveit halljuk.